0: take me home, baby. I'm your
1: Ovo je frekvencija 103,5 MHz Panda Radio.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 0272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Ez volt a reklám.

Bordeaux, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: That's my station. Panda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Augusztus 31-ig lehet jelentkezni Magyar Kanizsán az idősebb korosztálynak meghirdetett okostelefonkezelői képzésre. A cél, hogy a résztvevők magabiztosabban boldoguljanak az okostelefon mindennapi használatával, vagyis hamarosan talán a nagymama mondja majd az unokának, várj csak, ezt megmutatom én neked. A repcevetés ideje hamarosan kezdődik, a talaj azonban sok helyen még túl száraz a megfelelő magágy kialakításához. A termelők most abban bíznak, hogy szeptemberben érkezik elegendő mennyiségű csapadék, ami eldöntheti, mikor indulhatnak a munkálatok és milyen eséllyel kelhetnek ki az őszi kultúrák. Feszülten figyelik a gazdák az eget, hiszen most már elengedhetetlen egy nagyobb mennyiségű csapadék az őszi vetések megfelelő előkészítéséhez. A talaj egyes helyeken annyira ki van száradva, hogy elegendő nedvesség nélkül nem lehet előkészíteni a magágyakat, miközben a repce optimális vetési ideje vészesen közeleg. Az elkövetkező hetek időjárása tehát nem csak a munkálatok kezdetét, hanem az őszi vetés sikerességét is meghatározza majd. Egyre nagyobb gondot jelent a munkaerő hiánya a szerbiai mezőgazdaságban. Bár az elmúlt években jelentősen emelkedtek a napidíjak, a gazdák továbbra is nehezen találnak idénymunkásokat. A fizikai munka, különösen a nyári hőségben végzett betakarítás sokak számára nem vonzó. 2019-ben vezették be az idénymunkások elektronikus bejelentését, amely néhány percre rövidítette az ügyintézést. Korábban a munkáltatóknak egyetlen idénymunkás bejelentésére havonta körülbelül 5 órát kellett fordítaniuk, még akkor is, ha a munkást mindössze egy napra alkalmazták. Éppen a bonyolult ügyintézés miatt dolgozott a mezőgazdasági idénymunkások 95%-a nem hivatalosan, egészség- és nyugdíjbiztosítás, valamint munkahelyi baleset esetére szóló biztosítás nélkül. Azóta több mint 100 000 munkást regisztráltak, az állam pedig mintegy 2,4 milliárd dinár adó- és járulékbevételhez jutott. A gazdák szerint azonban a bejelentés önmagában nem oldja meg a munkaerőhiányt, és sok termelő emiatt nem tudja teljesen kihasználni termelési kapacitását. Az adatok azt is mutatják, hogy a mezőgazdasági idénymunkákat leggyakrabban vidéki környezetből származó hazai munkavállalók, nyugdíjasok, munkanélküliek, diákok, valamint mindazok végzik, akik a mezőgazdasági munkák megnövekedett időszakában kiegészítő jövedelemre szeretnének szert tenni. . 85 éves korában meghalt Ratko Mladić, a boszniai szerb köztársaság hadseregének egykori parancsnoka, hágai elítélt. Családja több agyvérzése után azt kérte, hogy engedélyezzék szerbiai gyógykezelését, erre azonban nem kapott lehetőséget, közli a szerbiai RTV. Mladić 1992 és 1995 között a boszniai szerb köztársaság hadserege vezérkarának parancsnoka volt. A horvátországi, valamint a bosznia-hercegovinai háború idején több jelentős katonai hadműveletet irányított. A hágai törvényszék 1995. júliusában adott ki elfogató parancsot ellene, 1996. júliusában pedig nemzetközi elfogató parancsot adtak ki. 2011. május 26-án fogták el a Nagybecskerek melletti Lazarevo faluban. A pere 2012-ben kezdődött elsőfokú ítéletet 2017-ben hoztak ellene. Népirtás büntettében találták bűnösnek a szrebrenicai mészárlás miatt, meg emellett elítélték a Szarajevó ostroma alatt a polgári lakosság ellen elkövetett terrorcselekmények miatt is. Ebben a több éves ostromban több mint 11 500 ember vesztette életét. Az ítélet szerint Mladić felelős volt bosnyákok és horvátok üldözéséért, valamint ENSZ alkalmazottak túlszulejtéséért is. A bíróság megállapította, hogy kulcsfontosságú parancsnoki szerepet töltött be a bűncselekmények megtervezésében és végrehajtásában. Mladićot jogerősen életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték a II. Világháború utáni Európa egyik legsúlyosabb bűncselekmény sorozata miatt. Élete utolsó 15 évét börtönben töltötte. Alekszandár Vučić államfő néhány nappal ezelőtt azt kérte, hogy Mladić élete utolsó napjait otthon tölthesse, a kérelmet azonban elutasították.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: Csütörtök van, így lassan megindul a hétvégi utazási hullám. Augusztus utolsó hétvégéjén egyszerre lehetnek úton a nyaralásból hazatérők, a kirándulók és a rendezvényekre indulók. Szombaton ráadásul Kiskunhalas és Szabadka között kerékpáros túrát, vasárnap pedig szabadkai félmaratont rendeznek. Ezért a térségben hétvégén a kerékpárosokra és futókra is fokozottan figyeljünk. Ne csak azt nézzük, szabad-e az út, azt is, ki lehet mellettünk, akit nehezebb észrevenni.
1: Időjárás.
3: A mai napon túlnyomóan napos meleg időt jeleznek a meteorológusok, a hajnali hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 34 Celsius fok körül alakul. A tisztán vízállás a Magyar Kanizsánál 129, Zentánál 203 cm magas. A mai napon nem érkezik front, de a magasban zajló erős melegedés hatására melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Az arra érzékenyek fejfájást, szédülést, migrént tapasztalhatnak, emellett fáradékonyabbak, dekoncentráltak.

Koncentráltabbak lehetnek. A fokozódó kánikula elsősorban a kisgyermekeket és az időseket terheli meg. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűzőnapon, könnyen napszúrást kaphatunk. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: 3, 5, 5.
1: Hit Music.
2: Hit Music.
1: Give it up.
0: Panda Rádió.

0: 0804446.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4 876 660. Angrotex.
2: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
3: Mondta, hogy a cukormentes édesség nem lehet mennye ilyen finom. Az EVB Lifestyle süteményei szeretettel, gondosan válogatott alapanyagokból készülnek, hogy a cukorbetegek, inzulinrezisztensek, ételérzékenyek és a tudatosan táplálkozók is önfeledten élvezhessék az édességek örömét. Ha egyszer megkóstolja, megérti, miért térnek vissza vendégeink újra és újra. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon, szombaton 7 és 13 óra között, valamint vasárnap 7 és 12 óra között. EVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Mert a legédesebb pillanatok mindenkinek járnak. Rendelését leadhatja 064 4 316 159-es telefonszámon.
4: Ez volt a reklám.
5: Here we go!
6: A térség legjobb zenéi.
7: This is the station.
8: I am Charlie XCX.
9: Hi, I'm Sam Smith.
6: Fonda Rádió.
10: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a magyarkanizsai Grafopak. A Grafopak Magyarkanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
11: Szép jó reggelt kívánunk, augusztus 28-a péntek van, megérkezett a hét utolsó munkanapja, vele együtt pedig a Tisza hangja.
12: Jó reggelt mindenkinek, és szerintem a péntek már önmagában egy pozitív gondolat.
11: Zenóbiányival lezárjuk a rovatot?
12: Részemről igen, péntek van, mit kell ezen tovább magyarázni?
11: Azért én készültem valamivel, a mai gondolatunk így szól. Egy jó naphoz nem mindig kell valami rendkívülinek történnie, néha elég egyetlen pillanat, amitől azt érezzük, ezért már megérte felkelni.
12: Ez nagyon igaz, mert amikor azt mondjuk, hogy jó nap, rögtön valami nagy eseményre gondolunk.
11: Nyertem valamit, elutaztam, előléptettek, meglepetést kaptam.
12: Pedig néha semmi különös nem történik, reggel finom a kávé, valaki rád mosolyog.
11: Meghallod a kedvenc dalodat az autódban.
12: Vagy délután kapsz egy üzenetet valakitől, akire éppen gondoltál.
11: És egyszer csak azt mondod, na ez most jól esett.
12: Nekem például az is jó nap, amikor reggel nem kell visszamennem a lakásba semmiért.
11: Ez nálad már kiemelkedően sikeres nap?
12: Andrea, amikor már az autóban ülök, és eszembe jut, hogy telefon, kulcs, szemüveg, minden nálam van, az győzelem.
11: És pont erről beszélünk, nem mindig az esemény nagysága számít, hanem az érzés, amit ad.

0: Szerintem az is érdekes, hogy sok ilyen apró öröm nem kerül pénzbe.
1: Egy séta.
0: Egy beszélgetés.
1: Vagy 10 perc csend.
0: Egy zene, amit szeretünk.
1: Egy szelet süti.
0: Tudtam, hogy előbb-utóbb megérkezünk az ételhez is, Zenóbia.
1: Én csak gyakorlati példákkal dolgozom.
0: És ebből született meg a mai nap kérdése is, mi az a dolog, amitől önnek egy teljesen átlagos napból jó nap lesz.
1: Na erre nagyon kíváncsi vagyok, lehet egy ember, egy szokás, egy hely.
0: Egy dal, egy étel, a reggeli kávé.
1: Vagy az, amikor végre senki nem kér tőlünk semmit 10 percig.
0: Az is teljesen elfogadható válasz. Írják meg nekünk SMS-ben is, mi az az apró dolog, amitől önök azt mondják este, ez egy jó nap volt, nem kell hosszú történet, akár egyetlen mondatot is várunk. SMS számunk 063
1: 1-670-550. Én már most sejtem, mik érkeznek, amikor az unokám felhív például, amikor végzek a munkával, amikor van fél órám csak magamra.
0: Amikor a gyerek azt mondja, anya, ma nem kell semmi.
1: Andrea, azt mondtuk, valós válaszokat várunk.
0: Teljesen igazad van. Tehát még egyszer a pénteki kérdésünk, mi az a dolog, amitől önnek egy teljesen átlagos napból jó nap lesz?
1: És ne gondolják túl, lehet egészen apró dolog, sőt, szerintem éppen az lesz benne a legérdekesebb, hogy mennyire különböző dolgoktól tudunk örülni.
0: Várjuk az SMS-eket, a legjobb válaszokból pedig természetesen olvasunk is a műsorban. És talán ma próbáljunk ki még valamit, ne várjuk egész nap, hogy történjen velünk valami jó. Csináljunk mi magunknak legalább egy olyan pillanatot, amitől jobb lesz ez a péntek.
1: Én kezdem. Kávé?
0: Kávé.
1: Na látod, már is jó napunk van.
0: Indul az augusztus 28-ai pénteki Tisza hangja, Andrea és Zenóbia társaságában itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja névnap köszöntő rovatának támogatója az EVB Lifestyle, édesen, cukormentesen. Kézműves sütemények szeretettel készítve, hogy az ünnepizéből senkinek se kelljen kimaradni. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon.
3: És elérkezett az a pillanat, amikor megnézzük, kik azok, akiknek ma teljesen hivatalosan jár egy kicsivel több figyelem.
4: Kávé?
3: Jár.
4: Sütemény?
3: Jár.
4: Ajándék?
3: Ha ezt most tovább folytatod, nagyon drága lesz ez a névnap. Ma augusztus 28-án szeretettel köszöntjük az ágostonokat.
4: Nagyon boldog névnapot kívánunk minden ágostonnak.
3: Az ágoston név latin eredetű, az Augustinus névből származik, amely az augustus névhez kapcsolódik. A jelentését általában úgy adjuk vissza, a fenséges, magasztos, tiszteletre méltó.
4: Na várj, ha én ágoston lennék, ezt ma mindenkinek elmondanám. Kérsz kávét? Természetesen fenséges vagyok.
3: Elmosogatnál?
4: Sajnálom, magasztos vagyok.
3: Nem egészen erre való a név jelentése. Az augusztus 28-ai névnap pedig Szent Ágostonhoz, vagyis Hippói Ágostonhoz kapcsolódik. A 4.-5. században élt gondolkodó és teológus a kereszténység történetének egyik meghatározó alakja.
4: És az ő története azért is érdekes, mert nem úgy kezdődött, hogy egész életében szent akart lenni.
3: Bizony nem, fiatal korában hosszú út vezetett néha a keresésen és kételyeken keresztül a megtérésig. Talán éppen ezért lett az életének egyik fontos üzenete az, hogy az ember képes változni.
4: Ez már sokkal érdekesebb, mint amikor csak annyit mondunk, hogy ekkor és ekkor élt.
3: Pontosan mögötte és ott volt egy emberi történet.
4: Na most jöjjön a teljesen tudománytalan rész. Ha meghallod azt a nevet, hogy Ágoston, milyen embert képzelsz el?
3: Elegáns, nyugodt, kicsit komoly.
4: Én olyat, aki azt mondja, majd átgondolom, és tényleg átgondolja.
3: Nem pedig 5 perc múlva rendel valamit az internetről.
4: Ne személyeskedjünk.
3: Az ágoston becézésre lehet például Ágó, Ági, Ágika vagy Guszti, bár családonként természetesen egészen saját változatok is kialakulhatnak.
4: A Guszti nagyon jó. Ágoston úr bemegy a munkahelyre.
3: Guszti pedig megérkezik a péntek esti baráti társaságba.
4: Ugyanaz az ember, csak másik műszak.
3: Na, Zenóbia név jelentése fenséges. Mit kapjon?
4: Koronát.
3: Nem.
4: Trónt?
3: Nem.
4: Akkor tortát.
3: Na, abban megegyezhetünk, de valójában ma is a legegyszerűbb ajándék lehet a legjobb egy telefon, egy üzenet, egy személyesen kimondott. Boldog névnapot, örülök, hogy vagy nekünk.
4: És mivel péntek van, szerintem ma különösen jó nap Ágostonnak lenni.
3: Miért?
4: Névnap, péntek, innen már nagyon... Nagyon elrontani nem lehet.
3: Ebben lehet valami. Kedves ágostonok, kívánunk önöknek sok egészséget, szeretetet, jó kedvet, kellemes meglepetéseket.
4: És legalább ma bánjanak önökkel egy kicsit fenségesen.
3: Nagyon boldog névnapot kívánunk minden ágostonnak. Szeretettel köszöntjük természetesen azokat is, akik más névnaptár szerint ma ünnepelnek. Ez volt a névnap köszöntő, és folytatódik az augusztus 28-ai pénteki Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: A névnap köszöntő rovat támogatója az EVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Keressék Szabadkán, a Tejpiacon szombaton 7 és 13 óra, vasárnap 7 és 12 óra között. EVB Lifestyle, ahol minden ünnep egy kicsit édesebb. Rendelését leadhatja a 064 43 16 159-es telefonszámon.

0: rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. Randvendéglő, Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
2: Zenobia, ma lecsót készítünk.
3: Na végre, paprika, paradicsom, hagyma, tojás.
2: Állj, ma útlevél kell hozzá.
3: A paprikának?
2: Mindenkinek. Mert a konyhai kalandokban ma egészen Törökországig utazunk, a serpenyőben pedig elkészül a menemen, vagyis a török tojásos lecsó.
3: Ránézése azért erős a családi hasonlóság.
2: Nagyon, paradicsom, paprika és tojás itt is a főszereplő. A menemen azonban általában szaftosabb, krémesebb, a tojást pedig nem külön sütik meg, hanem közvetlenül a paradicsomos paprikás alapba kerül bele.
3: És a kolbász?
2: Zenobia, 50 másodpercen vagyunk Törökországban, és te már keresed a kolbászt. Tehát 2-3 adaghoz legyen nálunk 4 tojás, 3 érett paradicsom, 2 zöld paprika, 1 kisebb hagyma, kevés olívaolaj, vagy vaj, só, bors, és aki szereti, egy kevés chili paprika.
3: A hagymáról viszont hallottam, hogy Törökországban komoly vita folyik.
2: Ez igaz, van, aki szerint hagyma nélkül az igazi menemen, más szerint éppen a hagyma teszi tökéletessé.
3: Na végre egy gasztronómiai vita, amelyben mi is biztonságosan beleszólhatunk.
2: Nálunk ma kerül bele. A hagymát apróra vágjuk, és kevés olívaolajon vagy vajon üvegesre brároljuk, hozzáadjuk a felaprított paprikát, amikor puholni kezd, mehet hozzá az érett felkockázott paradicsom.
3: És ezt jól összefőzzük?
2: Igen, a paradicsom.

0: Essen össze, legyen jó szaftos az egész, só, bors, esetleg egy kis picit csili, aztán jön a tojás is. A tojásokat ráöntjük a paradicsomos alapra, majd finoman belekeverjük, de ne süssük szárazra. A jó menemen krémes, szaftos.
1: Tehát amikor azt gondolom, hogy még egy perc kell neki,
0: akkor lehet, hogy már le is veheted a tűzről. A forró serpenyőben ugyanis tovább készül a tojás.
1: Na, mit művelünk vele?
0: A végén morzsoljunk a tetejére egy kevés fehér sajtot, például fetát, és szóljuk meg friss petrezselyemmel.
1: Na, ez már jól hangzik.
0: És mellé kötelező
1: kanál,
0: friss ropogós kenyér.
1: Na, ezt a szabályt támogatom, mert azt a paradicsomos tojásos szaftot ott hagyni a tányéron
0: gasztronómiai vétség lenne.
1: A törökök ezt mikor eszik?
0: Nagyon népszerű reggeli fogás, gyakran közösen a serpenyőből fogyasztják kenyérrel, de szerintem nálunk simán lehet belőle gyors ebéd vagy vacsora is.
1: 15-20 perc alatt kész.
0: Kevés hozzávaló.
1: És egy serpenyőt kell elmosni utána csak.
0: Na látod, megtaláltad azt a recepte legfontosabb előnyét is. A mai konyhai kalandunk pandacsavarral, tehát menemen török tojásos lencsó, a tetején egy kis morzsolt fehér sajttal, és petrezselyemmel, paradicsomos paprikás, krémes, picit csípős és friss kenyérrel egyszerűen tökéletes.
1: Egy kérdésem maradt, Andrea.
0: Kolbász?
1: Igen, kolbász.
0: Tudtam. Na, jó étvágyat kívánunk mindenkinek, és most pedig folytatódik a pénteki Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: A konyhai kalandok Panda csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tisza Parti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Station, Panda Rádió.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-22955 adankó.com.
2: Zenobia, képzeld el, hogy visszarepülünk a 60-as évek Budapestjére. Nincs Spotify, nincs YouTube, nincs mobiltelefon.
3: Andrea, én már attól ideges lettem, hogy nincs mobiltelefon.
2: Viszont vannak klubok, táncestek, hosszúhajú fiatalok, és valami egészen új zene kezd megszólalni.
3: A Beat.
2: És hamarosan van egy zenekar, amelyről egyszerűen mindenki beszél, az Illés.
3: Kezdjük egy egyszerű kérdéssel, ki volt Illés?
2: Volt is. A zenekar története Illés Lajos nevéhez kötődik, aki testvérével Károllyal már az 50-es évek végén zenélt. A későbbi klasszikus Illés azonban a 60-as évek közepére állt össze. És milyen nevek kerültek a zenekarba?
3: Szörényi Levente,
2: Bródi János,
3: Szörényi Szabolcs,
2: Illés Lajos és Pásztori Zoltán. Ez lett a legendás ötös, amely meghatározó fejezetet írt a magyar könnyű zene történetében. A 60-as években a Beatles és a Brit Beat zene Európa szerte óriási hatással volt a fiatalokra, Magyarország sem maradt ki.
3: Csak hogy az Illés egy idő után nem egyszerűen azt akarta játszani, amit nyugaton hallott.
2: Na, ez a lényeg, elkezdett magyar nyelven saját dalokat írni Bródi János szövegei, Szörényi Levente dallamai, és ehhez később egyre erősebben társultak a magyar népzene motívumai.
3: Vagyis nem magyar Beatles akart lenni,
2: hanem Illés, és ez hatalmas különbség. Aztán jöttek a dalok, amelyeket ma is elég cím szerint említeni, miért hagytuk, hogy így legyen.
3: Még fáj minden csók.
2: Amikor én még kisrác voltam.
3: Ne gondold.
2: És persze az egyik legkülönlegesebb az utcán. Ezek nem pusztán slágerek voltak Bródi szövegeiben, sokszor ott volt valami a felszín alatt is.
3: A fiatalok pedig értették.
2: Nagyon is.
3: Ez egy olyan korszak volt, amikor azért nem lehetett minden csak úgy kimondani.
2: Pontosan ezért a dalszövegnek különleges szerepelent lehetett benne szerelemről beszélni, generációs különbségekről, szabadságvágyról, a fiatalok érzéseiről, és néha ugyanazt a mondatot a fiatal hallgató egészen másképp értette, mint aki engedélyezte a lemezt.
3: Na, ezt nevezem ügyes dalszövegírásnak.
2: És volt ám Magyarországon is egy kis Beatles Rolling Stones hangulat.
3: Illés vagy Omega?
2: Bizony, a fiataloknak megvoltak, a kedvenceik és a zenekarok körül igazi rajongó táborok alakultak ki.
3: És ha én azt mondom, hogy mindkettő?
2: A 60-as években lehet, hogy gyanúsan néztek volna rád. Az Illés egyik legnagyobb újítása szerintem mégis az volt, amikor egyre bátrabban nyúltak a magyar népzenei hangzáshoz. Ennek egyik emblematikus példája az, amikor én még kisrác voltam.
3: Vagyis elektromos gitár, dob, beat, és közben valami, amitől mégis azt érzed, ez a miénk.
2: Pontosan, és ebből alakult ki egy sajátos hangzás, amelyet később gyakran magyar beatként vagy folk beatként emlegettek.
3: Az Illés története azért nem csak sikerekből állt.
2: Nem bizony. Az 1970-ben egy londoni útsorán adott BBC interjújuk miatt komoly következményekkel szembesültek itthon, és egy időre korlátozták a fellépési lehetőségeiket.
3: Ma ezt nehéz elképzelni, egy zenész ad egy interjút.
2: Hazajön, és abból komoly ügy lesz, más világ volt. A klasszikus Illés története a 70-es évek elején lezárult, de az öröksége egyáltalán nem. Szörényi Levente és Bródi János később együtt dolgozott, többek között az István a Király rockoperán.
3: És az Illés dalok?
2: Azok pedig több mint fél évszázaddal később is velünk vannak, talán ez mondja el a legtöbbet egy zenekarról. Nem azt kérdezzük, ismered az Illést, hanem inkább melyik Illés dalt szereted?
3: Na, Andrea, egyetlen dalt választhatsz.
2: Miért hagytuk, hogy így legyen? Te?
3: amikor én még kis srác voltam.
2: Akkor ma döntetlen, mai zenetörténeti morzsánkban az Illés együttessel utaztunk vissza abba a korszakba, amikor Magyarországon a beat már nem egyszerűen átvett egy külföldi zenei divatot, hanem megtalálta a saját hangját. Ez volt a zenetörténeti morzsák, és folytatódik a pénteki tiszta hangja itt a Panda Rádió hullámhosszán.
1: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065 2122 955 adankó.com.

0: Music Sauce. Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió.
1: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062 50 5147.
2: Zenóbia, készen állsz?
3: Attól függ, hová viszel.
2: Ma 1885-től indulunk, lesz egy különleges autós történetünk, aztán több tízezer emberrel együtt Washingtonba utazunk, végül pedig benézzünk a popzene világába.
3: És ebédre visszaérünk?
2: Ha az időgép nem késik, indul az augusztus 28-ai időutazás. Első megállunk 1885. augusztus 28. Ezen a napon kapott szabadalmat Gottlieb Daimler egy különleges belső égésű motorral hajtott járműve, amelyet ma a motorkerékpár egyik korai előfutáraként tartunk számon.
3: Mennyivel ment?
2: A mai motorokhoz képest nem kellett kapaszkodni az ülésbe, fából készült váza és kerekei voltak, és inkább kísérleti járműnek számított.
3: Tehát, ha ma megállna vele valaki a rádió előtt?
2: Először valószínűleg azt hinnénk, hogy egy biciklire szereltek motorot, pedig ezekből a kísérletekből vezetett az út a mai motorkerékpárhoz. És most pedig 13 évet ugrunk, 1898. augusztus 28-án megszületett Charles Royce,
3: csak nem Rolls-Royce.
2: De bizony, Charles Roy később Henry Royce-szal együtt alapította meg azt a vállalatot, amelynek neve a luxusautók egyik legismertebb szimbólumává vált.
3: Akkor ma kipróbálunk egyet?
2: Természetesen.
3: Komolyan?
2: Az időgében, képzeletben. Most viszont érkezünk augusztus 28-ához egyik legismertebb történelmi eseményéhez, 1963 Washington. Több mint 200 ezer ember gyűlt össze a munkahelyi és polgárjogi egyenlőségért rendezett menet alkalmával, és a Lincoln emlékmű előtt megszólalt Martin Luther King Jr.
3: Az van egy álmom című beszédével.
2: Igen, az a beszéd, amely az amerikai polgárjogi mozgalom egyik legismertebb pillanatává vált. King arról az Amerikáról beszélt, amelyben az embereket nem a bőrszínük, hanem az emberi értékeik alapján ítélik meg.
3: És több mint 60 évvel később is ismerjük azt a néhány szót, hogy van egy álmom.
2: Talán éppen ez mutatja egy igazán erős beszéd erejét, néhány szó képes túlélni egy egész korszakot.
3: Most viszont kellene egy kis zene.
2: 1965. augusztus 28-án született Shania Twain, a kanadai énekesnő, később a country pop egyik legnagyobb nemzetközi sztárja lett.
3: A legsikeresebb énekesnő.
2: Tudtam, hogy ezt nem bírod ki a 90-es években és a 2000-es évek elején. A dalai messze túllépték a hagyományos country közönségét, pedig minden idők legsikeresebb női előadója lett, és készített stúdióalbumokat is.
3: Na, akkor neki ma boldog születésnapot.
2: És egy teljesen másfajta történelmi pillanat, 1996. augusztus 28-án vált hivatalossá Károly, akkori Velszi herceg és Diana hercegné válása.
3: Ez tényleg az egész világ figyelte.
2: A kapcsolatuk az esküvőjük, majd később a különválásuk is óriási média figyelmet kapott, de Diana a válás után is megőrizte rendkívüli népszerűségét, és folytatta humanitárius munkáját.
3: És különösen megrázó belegondolni, hogy alig több mint egy évvel később már nem élt.
2: Igen, 1997. augusztus 31-én halt meg Párizsban. És mondhatjuk azt, hogy micsoda utazás volt ez a mai, egy különleges motoros jármű 1885-ből, Charles Roll születése, Martin Luther King történelmi beszéde, és Diana hercegné életének egyik fontos fordulópontja.
3: És mindegyik mögött ugyanaz a dátum, augusztus 28.
2: Ezért szeretem ezt a rovatot, mert a naptárban csak egy pénteki napot látunk, de ha egy pillanatra visszalapozunk, kiderül, hogy ugyanezen a napon a világ már rengetegszer megváltozott.
3: Na és most vissza 2026-ba.
2: Miért sietsz?
3: Mert azt ígérted, hogy ebédre visszaérünk.
2: Igaz! Ez volt a Mi történt évekkel ezelőtt ezen a napon, és hamarosan folytatjuk a Tisza hangját.
1: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre váltsz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztrojemény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
2: Here we go!
0: A térség legjobb zenéi.
3: This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
0: Panda Rádió.
6: Nyílik a Panda Kuckó, amelynek mai kalandozásához is velünk tart a rovat támogatója, a Profivet állatorvosi ambulancia, ahol tudják, hogy az állatvilág minden dagja különleges történetet hordoz. És ma Zenóbia, nézzünk felfelé.
7: Mi van ott?
6: Hamarosan egyre több madarat láthatunk útra kelni, és van egy kérdés, amin szerintem gyerekként szinte mindenki elgondolkodott. Honnan tudják, hogy merre kell menniük?
7: Telefon?
6: Nincs.
7: Térkép?
6: Nincs.
7: GPS?
6: Olyan viszont, persze, hogy van, csak beépített. A madárvonulás az állatvilág egyik legelképesztőbb jelensége. Egyes fajok minden évben több ezer kilométert tesznek meg a költő és telelő területeik között.
7: És nem az történik, hogy menjünk a többiek után, ők biztos, hogy tudják?
6: Nem mindig vannak fajok, amelyeknél a fiatal madaraknak részben veleszületett vonulási programjuk segít meghatározni, mikor és milyen irányba induljanak. Más fajoknál a tapasztaltabb madáraktól való tanulság és fontos szerep lehet. És most jön az igazán érdekes rész. A madarak nem egyetlen módszert használnak a tájékozódásra. Néhány faj például a nap helyzetét is képes felhasználni.
7: De a nap mozog az égen.
6: Pontosan, ezért a belső biológiai órájuk is szerepet játszhat abban, hogy a nap helyzetéből megfelelő irányt határozzanak meg.
7: Tehát van iránytűjük és órájuk.
6: És még nincs vége. Sok költöző madár éjszaka vonul, kísérletek azt mutatták, hogy bizonyos fajok a csillagos ég mintázatából is képesek tájékozódni.
7: Várj, tehát tényleg a csillagok vezetik őket?
6: Bizonyos fajoknál igen, részben, nem úgy, mint a madár, azt mondja a második csillagnál balra, de az égbolt forgási mintázata segíthet az irány meghatározásában. A kutatások szerint számos madárfaj képes érzékelni a föld mágneses terét is, ezt magnetoterapiációnak nevezzük.
7: Tehát olyan dolgot érzékelnek, amit mi nem.
6: Igen, a pontos biológiai mechanizmusokat még ma is kutatják, de erős bizonyítékaik vannak arra, hogy a mágneses tér több madárfajnál része a navigációs rendszernek.
7: Na jó, nap, csillagok, mágneses tér, én pedig GPS-szel is képes vagyok rossz kijáraton lehajtani.
6: Ezt most te mondtad.
7: Van még valami a tarsolyukban?
6: Van. Egyes madárfajoknál a szaglásnak is lehet szerepe a tájékozódásban. Emellett felismerhetnek folyókat, hegyeket, tengerpartokat és más jellegzetes tájelemeket is.
7: Vagyis nincs egyetlen madárnak sem GPS-e?
6: Pontosan, inkább több különböző rendszer dolgozik együtt. A nyár vége különösen izgalmas időszak, a nappalok rövidülése, a hormonális változások, az időjárás és a táplálék elérhetősége mind összefügghet azzal, hogy mikor indul el egy-egy faj.
7: És akkor egyszer csak, gyerekek, pakolás, indulunk!
6: Nagyjából csak bőrön nélkül. Ha tehát a következő hetekben egy nagyon madárcsapatot látunk az égen, gondoljunk bele, lehet, hogy éppen egy több száz vagy több ezer kilométeres út egyik szakaszát látjuk.
7: Útjelző tábla nélkül.
6: Mobil nélkül.
7: Navigáció nélkül.
6: Legalábbis olyan nélkül, amilyet mi használunk, mert nekik ott van a nap, a csillagos ég, a táj és akár a föld mágneses tere. Egy elképesztő navigációs rendszer, amelyet a természet alakított ki. A mai Panda Kuckó támogatója a Profivet állatorvosi ambulancia volt, mert az állatok világa nem csak gondoskodást érdemel, hanem újra és újra képes bennünket ámulatba ejteni.
7: Ma pedig kiderült, hogy néha elég felnézni az égre.
6: És már is találunk valamit, amin érdemes elcsodálkozni. Ez volt a Panda Kuckó, folytatódik a pénteki tiszta hangja, itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
3: Jönnek a szépség és egészségpercek, Zenóbia, képzeld el, meleg van, tűz a nap, egész nap rohanunk, és egyszer csak elkezd fájni a fejünk.
4: És rögtön mondjuk is, biztos ettől a hőségtől, de tényleg lehet?
3: Igen, lehet összefüggés, csak hogy sokszor nem a maga a magas hőmérséklet az egyetlen ok, hanem mindaz, amit a meleggel együtt jár. Hőségben többet izzadunk, így több folyadékot veszítünk, ha ezt nem pótoljuk megfelelően, a kiszáradás egyik tünete lehet a fejfájás.
4: És sokszor csak este jövünk rá, tulajdonképpen ma alig ittam.
3: Pontosan szomjúság és szájszárasság, sötéten vizelet, fáradtság vagy szédülés is jelentheti, hogy kevés volt a folyadék.
4: Tehát ne akkor ígyunk először, amikor már úgy érezzük magunkat, mint egy szobanövény, amit elfelejtettek meglocsolni.
3: Ez így igaz.
4: És ha egész nap nagyon izzadunk,
3: a berejtéklel elektrolitokat, például nátriumot is veszítünk, a legtöbb hétköznapi helyzetben megfelelő étkezés és folyadékbevitel elegendő lehet, de hosszantartó intenzív izzadásnál a folyadék és az elektrolit pótlás is érdemes figyelni.
4: Vagyis az sem cél, hogy hirtelen több liter vizet döntsünk magunkba.
3: Pontosan, inkább rendszeresen a nap folyamán ígyunk, a nagyon erős fény is lehet probléma, különösen a migrénre hajlamosoknál. A vakító napfény egyes esetekben kiváltó tényező lehet.
4: Tehát napszemüveg.
3: Megfelelő UV-védelemmel, igen, és kalap vagy csapka, árnyék, illetve lehetőség szerint a legerősebb napsütés kerülése is segíthet.
4: És a kávé, most óvatosan válaszolj, Andrea, a kávémhoz senki nem nyúl?
3: Nem veszem el, de van egy érdekes dolog. Ha valaki rendszeresen fogyasztott koffeint, majd hirtelen kihagyja a megszokott adagot, koffein megvonásos fejfájás is jelentkezhet.
4: Tehát elindulunk nyaralni, kimarad a reggeli kávé, délre fáj a fejünk, és a hőséget hibáztatjuk.
3: Pedig lehet, hogy több tényező együtt dolgozik, kevés folyadék, kialvatlanság, kihagyott étkezés, erős napfény, koffein.
4: Szép kis csapat összeállt. Mit csináljunk, ha már fáj?
3: Ha enyhe hőséghez kapcsolódó fejfájásról van szó, menjünk hűvösen fejre, pihenjünk, ígyunk folyadékot, és próbáljuk lehűteni magunkat.
4: Hideg borogatás?
3: Kellemes hűvös borogatás jól eshet, és ha tudjuk magunkról, hogy bizonyos helyzetek rendszeresen fejfájást váltanak ki, érdemes megfigyelni mintázatot is. És ezt fontos elmondani, hogy van, amikor nem szabad várni, a hőség a hőkimerülést, vagy akár életveszélyes hőgutát is okozhat. A fejfájás mellé zavartság, ájulás, vagy magas testhőmérséklet, görcsroham, vagy súlyos rosszul lét társulhat, sürgős orvosi segítség szükséges.
4: Tehát ilyenkor nem mondjuk azt, hogy majd elmúlik, biztos csak a meleg.
3: Pontosan, és az újonnan jelentkező, szokatlanul erős vagy visszatérő fejfájás sem érdemes automatikusan a hőségre fogni, főleg ha más tünetek is társulnak hozzá.
4: Akkor indulás előtt ellenőrzés, telefon.
3: Megvan.
4: Napszemüveg.
3: Megvan.
4: Vizes palack.
3: Na, az sem maradjon otthon. Hőségben a fejfájás hátterében több dolog is állhat, de a rendszeres folyadékfogyasztás, a túlmelegedés kerülése, a pihenés és a nap elleni védelem sokat segíthet a megelőzésben.
4: És a kávé?
3: Tudtam, hogy visszatérsz rá. Csak ellenőrizzük.
4: Csak ellenőriztem, hogy még mindig megvan-e.
3: És ellenőrizzük azt, hogy igen, itt van még, nekem is van kávém, neked is van kávé?
4: Igen, van még kávém, köszönöm szépen.
3: Ennyi volt a szépség és egészség percek, hamarosan folytatjuk a horoszkóppal.
2: A szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik. Ott is.

0: 103.5.
1: Hit music.
2: Hit music. Hit music.
1: Give it up.
0: Panda Rádió.
3: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyerscipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
4: Zenobia, ma nincs hosszú jóslat.
5: Végre megértették a csillagok, hogy péntek van.

0: fog, bár akkor ezt még ellenőrizni fogja.
1: Bika, ezen a hétvégén legyen valami, ami egyszerűen csak jól esik.
0: Finom étel, hosszabb reggeli séta, lustálkodás.
1: Én érzem, hogy a Bika ezt a horoszkópot várta egész héten.
0: Ikrek, ne tervezz meg mindent előre, egy váratlan meghívás vagy spontán program lehet a hétvégén legjobb része.
1: És ha azt mondod, csak egy órára ugrom be.
0: Vigyél telefontöltőt, ismerünk.
1: Rák, neked most nem feltétlenül a nagy program hiányzik, hanem azok az emberek, akik mellett nem kell semmit megjátszanod, egy közös ebéd vagy hosszú beszélgetés többet adhat, mint bármilyen látványos program. A jelszó tehát otthon.
0: Oroszlán, péntek van, vedd fel azt, amiben jól érzed magad, menj emberek közé.
1: És nem mondd, hogy engem nem érdekel, hogy kinéz.
0: A hétvége most kifejezetten jól állhat neked.
1: Szűz, nagyon fontos hétvégi közlemény következik, nem kell mindennel elkészülned.
0: A lakásnak sem kell katalógus fotónak kinéznie, a listádon pedig maradhat 3 kipipálatlan sor.
1: Sőt, 4 is.
0: Ne sokkoljuk. Mérleg, péntek este jön a kérdés, hová menjünk?
1: Nekem mindegy.
0: Akkor ide?
1: Oda azért ne.
0: A hétvégi jelszavad válasz, és utána ne gondold újra 7-szer.
1: Skorpió, lehet egy beszélgetés, amelyet már ideje lenne nem kerülgetni.
0: Nem kell belőle nagy drámát csinálni, egyetlen őszinte mondat néha többet rendez, mint 3 nap találgatás.
1: A kulcs szó őszintén.
0: Nyilas, neked nem adunk bonyolult feladatot.
1: Menj!
0: Kirándulás, autózás, séta, új hely, csak mozdulj ki a megszokottból.
1: És természetesen a nyilas az, aki vasárnap este azt mondja, csak átugrottunk valahová.
0: 300 kilométerre.
1: Bak, a hétvége nem hétfő előkészítő értekezlete.
0: Legalább néhány órára ne ellenőrizd a munkát, nem kell minden üzenetre azonnal válaszolni.
1: És azt sem mond, hogy csak gyorsan megcsinálom.
0: Mert abból lesz 3 óra. Vízöntő, csinálj valamit.
1: Van, táncolj a konyhában, vegyél magadnak fagyit.
0: És ne magyarázd meg senkinek, pont ez benne a lényeg.
1: Halak, a hétvégén adj egy kis helyet annak is, amire vágysz.
0: Nem annak, amit muszáj, nem annak, amit mások várnak, hanem valaminek, amitől te érzed jól magad. Lehet egészen apró.
1: De legyen a tiéd.
0: Gyors ismétlés, kos lassíts, Bika kényeztetés, Ikrek meglepetés, Rák otthon, Oroszlán ragyog, Szűz elég.
1: Mérleg, válasz, Skorpió őszintén, Nyilas indulj, Bak kikapcsolni, Vízöntő boldogság, Halak álom.
0: És persze a horoszkópunk ma is inkább egy nagy adag pandás játék, mint tudományos útmutatás.
1: Viszont van egy 13. csillagjegyünk is.
0: Micsoda?
1: A péntek.
0: És annak mi a jelszava?
1: Végre!
0: Na, ennél pontosabb jóslatot ma már nem kapunk, ez volt a horoszkóp pandás mudra, legyen szép péntekük, és még szép hétvégéjük, folytatódik a Tisza hangja, itt a Panda Rádió hullámhosszán, és már is érkezünk egy kis humorral.
2: A horoszkópot a Palicsi Nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
3: 103.5
2: Panda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
5: Mi a tegyen?
6: K-U-S és Z, bemegyünk a boltba, kókuszé. Minden nap kókusz, de én nem unom. Bárhova bemegyek, egy perc alatt le tudom.
7: Franc, tegye meg azt a vaksüket agyat, hogy ennyi étel még valaki tavar. Ha lemérnénk valahogy a rikudat, kiderülne róla, hogy növény vagy.

0: A GPS szerint 5 perc alatt eljutunk a Délihez, mondjuk már jövünk másfél órája, és ez még csak a lehető. Szerintem mi most neki mentünk az oszlopnak, majd legközelebb szólok, hogy ne menjünk neki, és akkor nem fogunk neki menni az oszlopnak. De ez egy fa volt, az oszlop után. A fáknak sem menjünk neki. De az előző tanítványomat Anettnek hívták, nem tudom, ismeri-e. Sokat nevettem rajta, de az őt nagyon idegesítette. Nem tudott rám szólni, mert lekötötte az autó. Egy óráig kereste az indítást. Nem segítettem neki, mert így legalább nem szenvedtünk balesetet, mint most. Tamás!
1: Nagyon le vagy fogyva, mi van veled? Napok óta nem eszel?
2: Nem képzeld el, napok óta egy falatot se.
1: Biztos rontás van rajtad.
2: Rontás?
1: Igen, gyomorrontás. Te ezt úgy lehet kezelni, nem veszel semmilyen gyógyszert, én már csak az öngyógyításban hiszek.
2: És az milyen?
1: Én ezt kérlek szépen agyhullámokkal csinálom.
2: Honnan van neked olyan?
1: Internetről töltöm le. Megnyomom, hogy tétarezgés.
2: Igen.
1: És akkor elindul. Gépből jön ki a energia, jön a csi, áramlik a csi. Nálatok a házban van csi?
2: Van egy bácsi. Egyel fölöttünk lakik. Lajos bácsi.
1: Te is hullámokkal nem próbálkoztál?
2: Jaj, dehogy nem. Nálunk otthon egész nap jönnek-mennek a hullámok.
1: Milyen hullámok? Alfa hullámok? Delta hullámok?
2: Hőhullámok.
3: Jó napot kívánok! Én Váradi János vagyok. Feleségem elrontotta a keresztrejtvényt, ezt akkor véletlenül nyerte ezt a vele lesz hétvégét, vagy micsodát itt a magoknál, ittem magoknál.
4: Jó, értem. Nézem, hogy Diós Jenő?
3: Nem, Váradi János vagyok, most mondtam ki.
4: Jó, de honnan jöttek?
3: Anyáméktól, mert ott voltunk egy pár napig, aztán...
4: Jó. Akkor az emereti deluxe lakosztály lesz az önöké, a fürdőszobában van élményfürdő.
3: Na már akinek, ugye?
4: Sajnos a WC-ben technikai hiba történt, így most nem szól a zene.
3: Nem érdekes, úgyis fütyülni szoktam közben.
4: Kárpatlásul felajánlunk egy ingyenes iszappakolást, jó?
3: Kell a fenének, hát én kőműves vagyok. Egész nap a habarcsot kenem mindenféle izékre, most meg itt is át, hagyom már engemet.
4: Svédasztalos reggelink van.
3: Ja, az, amiről így lehet pakolgatni, jó van. Én ezt tudom, akkor nem megyünk el a Edittel a kubba, most már mindegy.
4: Jó, és svéd masszázs is van.
3: Na, akkor abból is viszünk haza, majd pakolni.
5: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.
6: Most pedig indul a Pandaradar, ami igazán számít. Különleges égi jelenséggel búcsúzik augusztus, ma hajnalban mély részleges holdfogyatkozás volt megfigyelhető. A Föld árnyéka a hold korongjának jelentős részét eltakarta, ezért a hold elsötétült része vöröses-barnás árnyalatot is kaphatott. A jelenség Európa több részéről is látható volt. Augusztusban tehát az égbolt igazán kitett magáért napfogyatkozás, perszeidák és most holdfogyatkozás is szerepelt a mennyei műsorban. A NASA is az idei augusztus kiemelt égi eseményei között tartotta számon a mély részleges holdfogyatkozást. Egy kedves vajdasági hírrel folytatjuk. A tanévkezdés előtt új iskolatáskákat és tanszereket kaptak a Hajdújárási Lurkóház védencei. Néhány nap múlva megszólal az első csengő, ilyenkor pedig az új táska füzet vagy toll sokkal többet jelenthet egyszerű tanszernél, és talán ez az iskolakezdés egyik legszebb oldala. Amikor valaki azért segít, hogy egy gyerek örömmel indulhasson el az első tanítási napon. 5 nap után ma ér véget Zentán a Kultivál Kárpát-medencei ifjúsági találkozó és kulturális műhely. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet rendezvényén augusztus 24-e óta a Kárpát-medence különböző területeiről érkező fiatalok találkoztak tanultak és dolgoztak együtt. A program ma délelőtt zárul. A nyár végére tehát nem csak fesztivál jutott Zentának, hanem egy olyan találkozó is, amelyből remélhetőleg új ötletek és új barátságok is hazautaznak a résztvevőkkel. Az elmúlt napok rendkívüli szárassága miatt több szabadtéri tűzzel küzdöttek Szerbiában. Szerdán 35 aktív tüzet tartottak számon, és volt olyan terület, ahol lakóházak kiürítésére is szükség volt. Az oltást az erős szél is nehezítette, ezért a hétvégi kirándulásoknál is fontos az óvatosság, száraz növényzet közelében egy eldobott cigaretta vagy gondtalanul használt nyílt láng is komoly tüzet okozhat. A természetben most tényleg egyetlen szikra is túl sok lehet. Augusztus utolsó hétvégéjén a rendezvények miatt is többfelé számíthatunk megnövekedett forgalomra. Szombaton rendezik a 15. Kiskunhalas Szabadka Barátság kerékpártúrát, a program már kora reggel megkezdődik és délutánig tart. Vasárnap pedig a futóké lesz Szabadka belvárosa a szabadkai félmaraton miatt. A hétvégén tehát különösen figyeljünk a kerékpárosokra és futókra, és ahol rendezvény miatt lezárással vagy tereléssel találkozunk, ne az utolsó pillanatban próbáljunk időt nyerni. Inkább érkezzünk 5 perccel később, mint hogy valaki egyáltalán ne érkezzen meg. Egy hasznos helyi emlékeztető augusztus 31-éig lehet jelentkezni Magyar Kanizsán az idősebb korosztálynak meghirdetett okostelefon kezelői képzésre. A cél, hogy a résztvevők magabiztosabban boldoguljanak az okostelefon mindennapi használatával, vagyis hamarosan talán a nagymama mondja majd az unokának, várj csak, ezt megmutatom én neked. Egy érdekes tudományos hír érkezett a Galapagos szigetek térségéből. Kutatók mintegy 1000 évre visszanyúló koraladatokat elemeztek annak megértésére, hogyan változott az El Niño természetes éghajlati jelenség erőssége az évszázadok során. Az eredmények szerint az iparosodás óta jelentősen nőtt az El Niño változékonysága, ami segíthet jobban megérteni a szélsőséges időjárási események alakulását. A korall tehát nem csak szép, egy kicsit a Föld régi naplója is. Vasárnap a 9. szabadkai félmaraton kerül a térség sportéletének középpontjába. A futóverseny évről évre különleges látvány nyújt, hiszen a résztvevők szabadkai jellegzetes belvárosi épületei között teljesítik a távot. Szombaton pedig kerékpárosok kötik össze Kiskunhalast és Szabadkát. Péntek van, tehát jöjjön a nagy hétvégi válogatás. Holnap augusztus 29-én szombaton 8 órától egészen 22 óráig rendezik meg a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapot a Tiszaparton. Vadászati hagyományok, gasztronómia és egésznapos közösségi program várja a látogatókat. Ez most a Panda Radar kiemelt helyi hétvégi ajánlata. Ha holnap nem tudják, merre induljanak, a Tiszapart jó célpont lehet. Na, erre a gyerekeket valószínűleg nem kell sokáig győzködni. Palacsinta Fesztivál szombaton 10 órától 23 óráig rendezik meg Bácsföldváron a 17. Palacsinta Fesztivált a Szent Mihály Római Katolikus Templomnál. Versenyek, gyermekprogramok, művelődési műsor és esti koncert is lesz, és természetesen palacsinta minden mennyiségben. Lekváros kakaós, diós, innen már mindenki maga folytassa. Szombaton a felsőhegyi futballpályán sportnapot is rendeznek. Aki tehát a hétvégén inkább mozogna, mint palacsintát számolna, erre is van lehetőség, bár a kettő természetesen nem zárja ki egymást. Augusztus 28-án 1963-ban hangzott el Martin Luther King Jr. írás beszéde Washingtonban a Lincoln emlékmű előtt. A beszéd az amerikai polgárjogi mozgalom egyik legismertebb történelmi pillanatává vált. A mai jó hírünk hajdújárásról érkezik, a Lurkóház gyerekei új iskolatáskákkal és tanszerekkel készülhetnek az új tanévre. Egy táska önmagában hétköznapi tárgy, de ha egy gyerek úgy veszi a hátára szeptemberben, hogy tudja, valaki gondolt rá, már egészen mást jelent. Ha a hétvégén szabadtéri rendezvényre indulnak, a telefonukban érdemes lefényképezni az autónk parkolóhelyét vagy a környezet egyik könnyen felismerhető pontját. egy több órás rendezvény után meglepően könnyű elfelejteni, pontosan melyik utcában maradt az autó, főleg akkor, ha közben megettünk 6 palacsintát. Hány palacsintát tudsz megenni így gyomorra? 10-et? Nem, csak 1-et, a másodikat már nem így gyomorra eszed. Ez volt a pénteki Pandoradar, ami igazán számít.

menni kell. Nézzük, milyen témákkal jelentkezik a Magyar Szó augusztus 28-ai pénteki száma. Segítség a betűtanításhoz szakmai konferenciát tartottak Magyar Kanizsán a Magyar Nemzeti Tanács szervezésében. A pedagógusok egy 3 kötetes feladatgyűjteményt is megismerhettek, amely a betűtanítás és az olvasási készségek fejlesztését segíti. A Betűkre hangolva című kiadványt minden iskolába eljuttatják. Tiszta energia Szabadkán, egyre többen telepítenek napelemeket házak és gazdasági épületek tetejére. Alapszerint az emelkedő villamosenergia árak és a zöld energia iránti igény miatt a szabadkaiak körében is népszerűbbé vált ez a beruházás. A méhészek már attérre készülnek, az idei esztendő nem volt könnyű számukra. A tavaszi hűvös csapadékos időszak, majd a nyári hőség és szárazság is megnehezítette a méhek dolgát. Most már az állományok megfelelő teltetésére helyezik a hangsúlyt. A címlapon olvashatunk arról is, hogy az állam veszi át a feladatokat. A Matthias Corvinus Kollégium és a Bethlen Gábor Alapítvány közös projektjének lezárását követően. A lapvezető anyaga feszültség, szó megvonások, védőfal címmel a tartományi képviselőház üléséről számol be, ahol a 2026-os költségvetés első félévi végrehajtásáról szóló jelentés is napirenden szerepelt. És egy nemzetközi hír, meghalt Rátko Mladić, a boszniai szerb hadsereg egykori parancsnoka, a Magyar Szó beszámolója szerint 83 éves volt. Ezzel volt rövid lapszemlénk a Magyar Szó pénteki számának címlapjáról, a részleteket és további írásokat a napilap mai kiadásában találják.

0: صحابي كربعين دونوك.
1: Let's do it. I love all the music. The music's awesome.
2: فن راديو.
1: Hit music.
2: Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
4: Zenóbián tegnap arról beszélgettünk, hogy régen a Tisza út volt, ma viszont megmutatjuk a folyó egy egészen másik arcát.
5: Sejtem, amikor a Tisza nem maradt ott, ahol az emberek szerették volna.
4: Pontosan ma egy régi tiszamenti mondás és a hozzá kapcsolódó hiedelem nyomába eredünk. A Tisza egyszer visszakéri, ami az övé.
5: Ez azért már egy kicsit hátborzongatóan hangzik.
4: A folyószabályozások előtti Tisza egészen más volt, mint amit ma ismerünk, kanyargott mellékágakat alakított ki, hatalmas ártereket járt be, és áradáskor óriási területeket önthetett el. A folyó mellett élő ember pedig pontosan tudta, a vízzel nem lehet alkudozni.
5: És innen jöhetett az érzés, hogy a Tiszának saját akarata van.
4: Igen, a népi képzeletben a folyó gyakran szinte élő szereplővé vált. A hosszú ideig csendes volt, azt mondták, alszik, ha emelkedni kezdett.
5: Felébredt.
4: Igen. Az árvizekhez kapcsolódó régi történetek egyik visszatérő gondolata az volt, hogy a folyó emlékszik a régi medrére és árterére. Ha pedig az ember olyan helyre építkezett, ahol korábban víz járt, egy nagyobb áradás után könnyen megszületett a mondás. A Tisza visszavette, ami az övé.
5: Ami persze nem azt jelenti, hogy a folyónak valóban van emlékezete.
4: Természetesen nem, de a mondás mögött volt nagyon is valós tapasztalat. Az idősebbek ismerték azokat a mélyebb területeket, egykori medreket, laposokat, ahová nagy víznél újra visszatérhetett a folyó.
5: Az állatok megjósolták az árvizet, de régen honnan tudták, hogy nagy víz jön? Nem volt telefonos árvízjelzés.
4: Ezért figyelték a természetet, a népi megfigyelések szerint bizonyos állati viselkedésekből is következtettek időjárás vagy vízváltozásra. Ha például az állatok szokatlanul magasabb helyet kerestek, az emberek ezt figyelmeztető jelként értelmezték.
5: És ebből könnyen legenda lett, az állat már tudta, mielőtt az ember.
4: Pontosan, ma már tudjuk, hogy az állatok viselkedését sok környezeti tényező befolyásolja, tehát ezekből nem lehet biztos árvíz előrejelzést készíteni, de régen minden apró jel számított. Ha pedig valóban veszély közeledett, a településeken az embereket valahogy gyorsan figyelmeztetni kellett.
5: Harangszóval.
4: Bizony, a félrevert haranghangja nem ünnepet jelentett, hanem azt, baj van. Emberek indultak a gátakhoz, mentették az állatokat, vitték magasabb helyre, amit lehetett.
5: Egészen más lehetett úgy meghallani egy harangot, hogy tudtad, most mindenkinek szüksége van mindenkire.
4: És talán ez a régi tiszamenti élet egyik legérdekesebb ellentmondása, az emberek féltek az árvizektől, de közben a folyóból éltek, haláztak, közlekedtek rajta, az ártér legelőket és termékeny területeket adott.
5: Vagyis ugyanaz a Tisza, amelyik adott, néha el is vett.
4: És ebből születhetett meg annyi történet, mondás és hiedelem, mert amit az ember nem tudott irányítani, azt megpróbálta történeteken keresztül megérteni.
5: Most már egészen másképp hangzik az a mondat, hogy a Tisza visszakéri, ami az övé.
4: Igen, nem valamiféle természetfeletti jóslat, hanem generációk tapasztalata sűrűsödött bele néhány szóba. A folyónak hely kell, és ezt a Tisza mentén élők nagyon régen megtanulták.
5: Néha a régi mondások mögött több tudás van, mint elsőre gondolnánk.
4: Pont ezért szeretjük elővenni őket, ez volt a Tiszai Pillanatok, ma egy régi árvizekhez kapcsolódó tiszamenti hiedelem nyomába eredtünk. Most pedig folytatódik a pénteki Tisza hangja, itt a Pant Rádió hullámhosszán.
3: A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kel.

0: térség legjobb zenéi. This is the station.
1: I'm Charlie XCX.
2: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
3: Zenobia, Norvégia meg volt?
4: Meg.
3: Dánia?
4: Meg.
3: Akkor folytatjuk a skandináv kalandot.
4: Várj, tegnap Koppenhágában megettük a dán péksüteményt, ma hol reggelizünk?
3: Svédországban.
4: Na, akkor indulhatunk.
3: Svédország hosszú ország északról délre több mint 1500 kilométeren húzódik, hatalmas erdők, tavak, szigetek, és minél északabbra megyünk, annál vadregényesebb tájak várnak.
4: És északon télen nagyon rövidek a nappalok.
3: Nyáron pedig éppen fordítva, a messzi északi területeken megtapasztalható az éjféli nap, amikor a nap egy időszakban éjszaka sem bukik a horizont alá.
4: Na, ott magyarázd meg a gyereknek este 11-kor, hogy alvás van, mert éjszaka van.
3: Miközben kint világos. Hát, sok sikert.
4: Mielőtt tovább megyünk, én hallottam valamiről. És ez nem más, mint a fika.
3: Ez nagyon fontos svéd kulturális fogalom. A fika nagyjából kávészünetet, társas pihenőt jelent, de nem egyszerűen arról szól, hogy gyorsan megiszunk egy kávét, leülünk, beszélgetünk, megállunk egy kicsit, és gyakran valamilyen sütemény is kerül mellé.
4: Na, ez a kultúra már is közel került hozzám.
3: Különösen, ha ott van egy kanelből, vagyis fahíjas csiga.
4: Andrea, én itt maradok.
3: Még el sem jutottunk Stockholmba. Svédország fővárosa egészen különleges helyen fekszik, Stockholm több szigetre épül, víz, hidak és hajók mindenfelé. A várostól keletre pedig hatalmas szigetvilág, a stockholmi szigetvilág terül el.
4: Vagyis itt teljesen természetes, hogy városi közlekedéshez hajóra szállunk.
3: Bizony, először gyalogoljunk el Stockholm történelmi szívébe, és onnan pedig az óvárosba, keskeny utcák, színes homlokzatok, kis terek, és itt találjuk a királyi palotát is.
4: Ez az a hely, ahol azt mondod, csak 10 percet sétálunk.
3: Aztán 2 órával később.
4: Még mindig egy kis utcában fényképezek.
3: Most pedig jön Stockholm egyik legkülönlegesebb látnivalója, a Vasa Múzeum.
4: A Váza egy hajó, igaz?
3: Méghozzá a 17. századi hadihajó 1628-ban indult első útjára, és röviddel az indulás után elsüllyedt.
4: Ez nem volt túl sikeres első út.
3: Finoman fogalmazva, a hajót több mint 3 évszázaddal később 1961-ben emelték ki, majd pedig elképesztően jó állapotban látható a múzeumban.
4: Tehát több mint 300 év a víz alatt, és most emberek milliói nézik.
3: Ezért mondom, hogy soha ne írjuk le egy rosszul induló napot.
4: Stockholm, Svédország, valami még hiányzik?
3: A.
4: B.
3: B.
4: A.
3: Abba természetesen Svédország egyik legismertebb zenei exportja, Stockholmban pedig külön Abba múzeum is várja a rajongókat.
4: Na, ott én énekelek.
3: Mi pedig addig körülnézünk.
4: Hallottam.
3: És ha elfáradunk, menjünk metróval, csak hogy Stockholmban még ez is külön program lehet. Sok metróállomást műalkotások, szobrok, mozaikok és különleges festések díszítenek.
4: Tehát lemegyek a metróba és múzeumba kerülök?
3: Nagyjából a stockholmi metró művészeti kialakítása önmagában turisztikai látványosság. Stockholm neve egy másik világhírű hagyománnyal is összefonódott, a Nobel-díjakkal. A legtöbb Nobel-díjat Stockholmban adják át minden év decemberében.
4: Kivéve a Nobel békedíjat.
3: Azt Oszlóban.
4: Na látod, a heti skandináv utazásunk már össze is kapcsolódott. És mit eszünk? Andrea, 5 perce utazunk. Fontos kérdés következik.
3: Sejtettem.
4: Húsgolyó.
3: Természetesen a svéd húsgolyó. Gyakran burgonyával, mártással és vörös áfonyal lekvárral kerül az asztalra.
4: Lekvár a húshoz?
3: Próbáld ki.
4: Jó, de előbb fika.
3: És talán ma nem szuvenírt, hanem a fika gondolatát fogjuk magunkkal vinni Svédországból, hogy napközben néha meg lehet állni, nem azért, mert elfogyott a munkánk, hanem egyszerűen azért, mert mi és ott vagyunk a saját napunkban.
4: Egy kávé.
3: Egy beszélgetés.
4: Egy fahéjas csiga.
3: Te mindig visszatalálsz az ételhez.
4: Igen, nekem is van belső GPS-em.
3: Mai utazzunk együtt rovatunkban Svédországban és Stockholmban. Kalandoztunk a szigetekről, egészen eljutottunk az Abba világáig, és ezzel Norvégia, Dánia és Svédország után már három skandináv országot bejártunk együtt.
4: Akkor jövő héten merre?
3: Majd a térkép eldönti.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem találkozik.
3: Zenóbia indulás előtt mi az utolsó mozdulat?
4: Telefon, kulcs, táska, parfüm.
3: És hová fújod?
4: Egy kicsit ide, egy kicsit oda, egy kicsit a ruhára.
3: Állj!
4: Most mit csináltam?
3: Ma pontosan erről beszélünk, mert ami a bőrön csodálatos illat, nem biztos, hogy a kedvenc blúzunk is örül neki. Biztos észrevetted már, hogy egy kabáton vagy sálon akár másnap is érezhető a parfüm.
4: Sőt, néha napok múlva előveszem, és még mindig ott az illat.
3: Ennek egyik oka, hogy a textilszálak képesek megtartani az illatanyagok egy részét, és a ruhán nincs olyan testhő izzadás és bőrkémia, mint a bőrünkön.
4: Ezért másképp is illatozhat.
3: Igen, a bőrön a parfüm a testünkkel együtt dolgozik, a textilen más lehet az illat fejlődése. És itt jön a probléma, egyes parfümök elszínezhetnek, vagy foltot hagyhatnak bizonyos anyagokon. Különösen óvatos lennék világos, kényes textiliáknál.
4: Fehér sejem blúz.
3: Arra én biztosan nem kísérleteznék közvetlen parfümfújással.
4: Mert a végén az lesz a világ legdrágább illatos foltja.
3: Na de a sájra olyan jó ráfújni, ugye?
4: Kellemes lehet, mert közel van az arcunkhoz, és sokáig megmaradhat rajta az illat, de itt is számít az anyag. Egy hétköznapi pamut darab és egy finom sejemsál nem ugyanaz. Ha mindenképpen textilen szeretnénk használni egy illatot, először egy nem látható részen érdemes próbát végezni, és megnézni, hogyan hagy-e nyomot.
3: És jön egy érdekes jelenség, télen ugyanazt a kabátot hordjuk napokon keresztül. Ma ráfújunk egy virágos parfümöt, holnap egy másikat, harmadnap pedig megint mást.
4: És péntekre?
3: A kabátunk saját parfüm kollekciót fejleszt, az illatok maradványai keveredhetnek, és az eredménynál nem feltétlenül az lesz, amit bármelyik üvegből kifújtunk.
4: Tehát az illatnál is igaz, néha a kevesebb, több.
3: Pontosan.
4: És a mosás sem mindig old meg mindent, mosógép és kész.
3: Nem minden ruhadarab mosható egyszerűen gépben, kabát, zakó, gyapjú darab, ráadásul az erősen illatosított öblítő és a parfüm együtt újabb illatkeveréket hozhat létre.
4: Parfüm, öblítő, hajápoló, testápoló.
3: És mire kilépünk az ajtón, külön illatfelhő érkezik 5 perccel előttünk. A parfümöket alapvetően bőrön történő használatra fejleszték, bár mindig az adott termék használati útmutatója az iránytadó. Sokan a pulzuspontokat választják, például a csuklót vagy a nyak környékét, és még valami.
4: Ne dörzsöljük össze a csuklónkat?
3: Nem szükséges, fújjuk fel, és hagyjuk megszáradni.
4: Tulajdonképpen érdekes, reggel kiválasztjuk a nadrágot, a felsőt, a cipőt, az ékszert,
3: és még jól sokan kiválasztják hozzá az illatot is, pedig az nem látszik.
4: Mégis észrevesszük.
3: Talán ezért mondhatjuk, hogy a parfüm egyfajta láthatatlan kiegészítő, csak éppen ebből nem kell egyszerre túl sok.
4: Tehát holnap reggel?
3: Nem fürdünk meg benne.
4: Éppen azt akartam mondani.
3: Persze. Ez volt a divatpercek, ma arról beszélgetünk, hogyan találkozik az illat és az öltözködés.
2: A divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: Rádió.
1: Megérkeztek a biztosítási percek, amelyekhez ma is a DDOR biztosító támogatásával hoztunk egy teljesen hétköznapi helyzetet. Zenobia gyors ellenőrzés telefon.
2: Megvan.
1: Pénztárca.
2: Megvan.
1: Lakáskulcs. Zenobia.
2: Ne csináld ezt velem.
1: Pedig a mai kérdésünk pontosan ez. Mi történik, ha egyszer csak nincs meg a kulcs? Az első fontos kérdés, hol tűnhetett el? Ha valószínűleg egyszerűen elejtettük valahol, az kellemetlen, de ha kulcs egy ellopott táskában volt, amelyben olyan dokumentum is található, amiből kiderülhet a lakcímünk,
2: akkor már biztonsági kérdés is.
1: Pontosan ilyenkor érdemes gyorsan intézkedni, és szükség esetén a zárt csejetéjét is megfontolni. Lopás esetén pedig a rendőrségi bejelentés is fontos lehet.
2: És ha a kulcs belül van, ismerős jelenet. Kilépek, ajtó becsukódik, abban a pillanatban tudom, a kulcs az asztalon maradt.
1: És az ember automatikusan megpróbálja még egyszer lenyomni a kilincset.
2: Hát, ha az ajtó meggondolta magát.
1: Nem szokta. Ilyenkor jön a lakatos vagy más sürgősségi segítség, és itt kapcsolódik be a biztosítás. Bizonyos lakásbiztosításokhoz kapcsolódhat úgynevezett otthoni asszisztencia szolgáltatás. Ennek keretében a szerződési feltételeikből függően sürgős helyzetekben szakember megszervezésében is segítséget kaphatunk.
2: Lakatos.
1: Bizonyos csomagokban például az is szóba jöhet, más szolgáltatásoknál vízvezetékszerelő, villanyszerelő vagy más szakember segítsége is elérhető lehet. De nagyon fontos, nem minden biztosítás és nem minden csomag tartalmazza ugyanazt.
2: Tehát nem az a szabály, hogy van lakásbiztosításom, hívok valakit, majd a biztosító fizeti.
1: Pontosan. Előbb meg kell nézni, mire terjed ki a saját szerződésünk, milyen limitekkel és feltételekkel.
2: Ha ott állok az ajtó előtt, akkor mit csináljak?
1: Ha a biztosításunkhoz van megfelelő asszisztencia szolgáltatás, érdemes az előírt módon kapcsolatba lépni a szolgáltatóval, mielőtt saját szakembert hívunk, mert lehet, hogy a segítség megszervezésének meghatározott menete van.
2: Tehát szerződés, telefonszám.
1: Ne kizárólag a bezárt lakásban legyen.
2: Ez meglepően fontos részlet.
1: A legegyszerűbb megoldás néha nem biztosítási, egy biztonságosan elhelyezett pótkulcs.
2: Megbízható családtagnál például.
1: Igen, de ne a lábtörlő alatt.
2: És a virágcserében.
1: Zenobia.
2: Csak teszteltelek.
1: Ma tehát három dolgot érdemes ellenőrizni. Van-e pótkulcsunk, tudjuk-e kinél van, és ha rendelkezünk lakásbiztosítással, tudjuk-e tartozik hozzá valamilyen otthoni asszisztencia szolgáltatás.
2: Mert erre általában akkor kezdünk el választ keresni,
1: amikor már az ajtó rossz oldalán állunk. Mai biztosítási perceinket a DDOR biztosító támogatta, mert egy jó biztosítási döntéshez nem csak az tartozik hozzá, hogy van szerződésünk, hanem az is, hogy ismerjük a benne lévő szolgáltatásokat és feltételeket. A konkrét fedezetekről, limitekről, kizárólagosításokról és az asszisztencia szolgáltatásokról mindig az adott biztosítási csomag feltételei adnak pontos tájékoztatást.
2: És most még egyszer telefon.
1: Megvan.
2: Táska.
1: Megvan.
2: Kulcs.
1: Zenobia, hol a kulcsom vár?
2: Na, ennyit a mai műsor tanulságáról.
1: Ez volt a biztosítási percek.
3: És már véget is ér egy újabb reggel. Tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!
4: Amikor vége...

0: legjobbat a legjobb helyről, Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Banackó Aranyjelovó.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.

ah, ah, ah, ah.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Agrotex. Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, stirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Augusztus 31-éig lehet jelentkezni Magyar Kanizsán az idősebb korosztálynak meghirdetett okostelefon kezelői képzésre. A cél, hogy a résztvevők magabiztosabban boldoguljanak az okostelefon mindennapi használatával, vagyis hamarosan talán a nagymama mondja majd az unokának, várj csak, ezt megmutatom én neked. A repcevetés ideje hamarosan kezdődik, a talaj azonban sok helyen még túl száraz a megfelelő magágy kialakításához. A termelők most abban bíznak, hogy szeptemberben érkezik elegendő mennyiségű csapadék, ami eldöntheti, mikor indulhatnak a munkálatok és milyen eséllyel kelhetnek ki az őszi kultúrák. Feszülten figyelik a gazdák az eget, hiszen most már elengedhetetlen egy nagyobb mennyiségű csapadék az őszi vetések megfelelő előkészítéséhez. A talaj egyes helyeken annyira ki van száradva, hogy elegendő nedvesség nélkül nem lehet előkészíteni a magágyakat, miközben a repce optimális vetési ideje vészesen közeleg. Az elkövetkező hetek időjárása tehát nem csak a munkálatok kezdetét, hanem az őszi vetés sikerességét is meghatározza majd. Egyre nagyobb gondot jelent a munkaerő hiánya a szerbiai mezőgazdaságban. Bár az elmúlt években jelentősen emelkedtek a napidíjak, a gazdák továbbra is nehezen találnak idénymunkásokat. A fizikai munka, különösen a nyári hőségben végzett betakarítás sokak számára nem vonzó. 2019-ben vezették be az idénymunkások elektronikus bejelentését, amely néhány percre rövidítette az ügyintézést. Korábban a munkáltatóknak egyetlen idénymunkás bejelentésére havonta körülbelül 5 órát kellett fordítaniuk, még akkor is, ha a munkást mindössze egy napra alkalmazták. Éppen a bonyolult ügyintézés miatt dolgozott a mezőgazdasági idénymunkások 95%-a nem hivatalosan, egészség- és nyugdíjbiztosítás, valamint munkahelyi baleset esetére szóló biztosítás nélkül. Azóta több mint 100 000 munkást regisztráltak, az állam pedig mintegy 2,4 milliárd dinár adó- és járulékbevételhez jutott. A gazdák szerint azonban a bejelentés önmagában nem oldja meg a munkaerőhiányt, és sok termelő emiatt nem tudja teljesen kihasználni termelési kapacitását. Az adatok azt is mutatják, hogy a mezőgazdasági idénymunkákat leggyakrabban vidéki környezetből származó hazai munkavállalók, nyugdíjasok, munkanélküliek, diákok, valamint mindazok végzik, akik a mezőgazdasági munkák megnövekedett időszakában kiegészítő jövedelemre szeretnének szert tenni. . 85 éves korában meghalt Ratko Mladić, a boszniai szerb köztársaság hadseregének egykori parancsnoka, hágai elítélt. Családja több agyvérzése után azt kérte, hogy engedélyezzék szerbiai gyógykezelését, erre azonban nem kapott lehetőséget, közli a szerbiai RTV. Mladić 1992 és 1995 között a boszniai szerb köztársaság hadserege vezérkarának parancsnoka volt. A horvátországi, valamint a bosznia-hercegovinai háború idején több jelentős katonai hadműveletet irányított. A hágai törvényszék 1995. júliusában adott ki elfogató parancsot ellene, 1996. júliusában pedig nemzetközi elfogató parancsot adtak ki. 2011. május 26-án fogták el a Nagybecskerek melletti Lazarevo faluban. A pere 2012-ben kezdődött elsőfokú ítéletet 2017-ben hoztak ellene. népirtás büntettében találták bűnösnek a szrebrenicai mészárlás miatt, amelynek során több mint 8000 bosnyák férfit és fiút öltek meg. Emellett elítélték a Szarajevó ostroma alatt a polgári lakosság ellen elkövetett terrorcselekmények miatt is. Ebben a több éves ostromban több mint 11500 ember vesztette életét. Az ítélet szerint Mladić felelős volt bosnyákok és horvátok üldözéséért, valamint ENSZ alkalmazottak túlszulejtéséért is. A bíróság megállapította, hogy kulcsfontosságú parancsnoki szerepet töltött be a bűncselekmények megtervezésében és végrehajtásában. Mladićot jogerősen életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték a II. Világháború utáni Európa egyik legsúlyosabb bűncselekmény sorozata miatt. Élete utolsó 15 évét börtönben töltötte. Alekszandar Vučić államfő néhány nappal ezelőtt azt kérte, hogy Mladić élete utolsó napjait otthon tölthesse, a kérelmet azonban elutasították.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: Csütörtök van, így lassan megindul a hétvégi utazási hullám. Augusztus utolsó hétvégéjén egyszerre lehetnek úton a nyaralásból hazatérők, a kirándulók és a rendezvényekre indulók. Szombaton ráadásul Kiskunhalas és Szabadka között kerékpáros túrát, vasárnap pedig szabadkai félmaratont rendeznek. Ezért a térségben hétvégén a kerékpárosokra és futókra is fokozottan figyeljünk. Ne csak azt nézzük, szabad-e az út, azt is, ki lehet mellettünk, akit nehezebb észrevenni.
0: Időjárás.
3: A mai napon túlnyomóan napos meleg időt jeleznek a meteorológusok, a hajnali hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 34 Celsius fok körül alakul. A tisztán vízállás a Magyar Kanizsánál 129, Zentánál 203 cm magas. A mai napon nem érkezik front, de a magasban zajló erős melegedés hatására melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Az arra érzékenyek fejfájást, szédülést, migrént tapasztalhatnak, emellett fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak lehetnek. A fokozódó kánikula elsősorban a kisgyermekeket és az időseket terheli meg. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűzőnapon, könnyen napszúrást kaphatunk. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
2: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. estcable.tv
3: Es wurde reklamiert.

Most pedig indul a Pandaradar, ami igazán számít. Különleges égi jelenséggel búcsúzik augusztus, ma hajnalban mély részleges holdfogyatkozás volt megfigyelhető, a Föld árnyéka a hold korongjának jelentős részét eltakarta, ezért a hold elsötétült része vöröses, barnás árnyalatot is kaphatott. A jelenség Európa több részéről is látható volt. Augusztusban tehát az égbolt igazán kitett magáért napfogyatkozás, perszeidák és most holdfogyatkozás is szerepelt a mennyei műsorban. A NASA is az idei augusztus kiemelt égi eseményei között tartotta számon a mély részleges holdfogyatkozást. Egy kedves vajdasági hírrel folytatjuk. A tanévkezdés előtt új iskolatáskákat és tanszereket kaptak a hajdújárási lurkóház védencei. Néhány nap múlva megszólal az első csengő, ilyenkor pedig az új táska, füzet vagy toll sokkal többet jelenthet egyszerű tanszernél. És talán ez az iskolakezdés egyik legszebb oldala. Amikor valaki azért segít, hogy egy gyerek örömmel indulhasson el az első tanítási napon. 5 nap után ma ér véget Zentán a Kultivál Kárpát-medencei ifjúsági találkozó és kulturális műhely. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet rendezvényén augusztus 24-e óta a Kárpát-medence különböző területeiről érkező fiatalok találkoztak, tanultak és dolgoztak együtt. A program ma délelőtt zárul. A nyár végére tehát nem csak fesztivál jutott Zentának, hanem egy olyan találkozó is, amelyből remélhetőleg új ötletek és új barátságok is hazautaznak a résztvevőkkel. Az elmúlt napok rendkívüli szárassága miatt több szabadtéri tűzzel küzdöttek Szerbiában. Szerdán 35 aktív tüzet tartottak számon, és volt olyan terület, ahol lakóházak kiürítésére is szükség volt. Az oltást az erős szél is nehezítette, ezért a hétvégi kirándulásoknál is fontos az óvatosság, száraz növényzet közelében egy eldobott cigaretta vagy gondtalanul használt nyílt láng is komoly tüzet okozhat. A természetben most tényleg egyetlen szikra is túl sok lehet. Augusztus utolsó hétvégéjén a rendezvények miatt is többfelé számíthatunk megnövekedett forgalomra. Szombaton rendezik a 15. Kiskunhalas Szabadka Barátság kerékpártúrát, a program már kora reggel megkezdődik és délutánig tart. Vasárnap pedig a futóké lesz Szabadka belvárosa a szabadkai félmaraton miatt. A hétvégén tehát különösen figyeljünk a kerékpárosokra és futókra, és ahol rendezvény miatt lezárással vagy tereléssel találkozunk, ne az utolsó pillanatban próbáljunk időt nyerni. Inkább érkezzünk 5 perccel később, mint hogy valaki egyáltalán ne érkezzen meg. Egy hasznos helyi emlékeztető augusztus 31-éig lehet jelentkezni Magyar Kanizsán az idősebb korosztálynak meghirdetett okostelefon kezelői képzésre. A cél, hogy a résztvevők magabiztosabban boldoguljanak az okostelefon mindennapi használatával, vagyis hamarosan talán a nagymama mondja majd az unokának, várj csak, ezt megmutatom én neked. Egy érdekes tudományos hír érkezett a Galapagos szigetek térségéből. Kutatók mintegy 1000 évre visszanyúló korall adatokat elemeztek annak megértésére, hogyan változott az El Niño természetes éghajlati jelenség erőssége az évszázadok során. Az eredmények szerint az iparosodás óta jelentősen nőtt az El Niño változékonysága, ami segíthet jobban megérteni a szélsőséges időjárási események alakulását. A korall tehát nem csak szép, egy kicsit a Föld régi naplója is. Vasárnap a 9. szabadkai félmaraton kerül a térség sportéletének középpontjába. A futóverseny évről évre különleges látvány nyújt, hiszen a résztvevők szabadkai jellegzetes belvárosi épületei között teljesítik a távot. Szombaton pedig kerékpárosok kötik össze Kiskunhalast és Szabadkát. Péntek van, tehát jöjjön a nagy hétvégi válogatás. Holnap augusztus 29-én szombaton 8 órától egészen 22 óráig rendezik meg a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapot a Tiszaparton. Vadászati hagyományok, gasztronómia és egésznapos közösségi program várja a látogatókat. Ez most a Pandaradar kiemelt helyi hétvégi ajánlata.
Ha holnap nem tudják, merre induljanak, a Tisza part jó célpont lehet. Na, erre a gyerekeket valószínűleg nem kell sokáig győzködni. Palacsinta Fesztivál szombaton 10 órától 23 óráig rendezik meg. Bácsföldváron a 17. Palacsinta Fesztivál a Szent Mihály Római Katolikus templomnál. Versenyek, gyermekprogramok, művelődési műsor és esti koncert is lesz, és természetesen palacsinta minden mennyiségben. Plekváros, kakaós, diós, innen már mindenki maga folytassa. Szombaton a felsőhegyi futballpályán sportnapot is rendeznek. Aki tehát a hétvégén inkább mozogna, mint palacsintát számolna, erre is van lehetőség, bár a kettő természetesen nem zárja ki egymást. Augusztus 28-án 1963-ban hangzott el Martin Luther King Jr. írás beszéde Washingtonban a Lincoln emlékmű előtt. A beszéd az amerikai polgárjogi mozgalom egyik legismertebb történelmi pillanatává vált. A mai jó hírünk hajdújárásról érkezik, a Nurkóház gyerekei új iskolatáskákkal és tanszerekkel készülhetnek az új tanévre. Egy táska önmagában hétköznapi tárgy, de ha egy gyerek úgy veszi a hátára szeptemberben, hogy tudja, valaki gondolt rá, már egészen mást jelent. Ha a hétvégén szabadtéri rendezvényre indulnak, a telefonukban érdemes lefényképezni az autónk parkolóhelyét vagy a környezet egyik könnyen felismerhető pontját. Egy több órás rendezvény után meglepően könnyű elfelejteni, pontosan melyik utcában maradt az autó, főleg akkor, ha közben megettünk 6 palacsintát. Hány palacsintát tudsz megenni éjgyomorra? 10-et? Nem, csak egyet, a másodikat már nem éjgyomorra eszed. Ez volt a pénteki Pandoradar, ami igazán számít.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az ST Cable akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv.
2: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 11 óra van.
1: Kedves hallgatóink, önök a Palánkhírperceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Hogyan őrizhetők meg Szeged értékei úgy, hogy közben a város felkészüljön a jövő kihívásaira? Erre és számos, a város hosszú távú fejlődését érintő kérdésre keresik a választ az Építő Kit Cluster konferenciáján augusztus 31-én. A Szeged kódja 1799-2100 című rendezvény a város történeti fejlődésének tanulságait kapcsolja össze a 21. század településfejlesztési kihívásaival. A konferencián 4 szekcióban összesen 28 előadó részvételével beszélnek többek között az épített és természeti környezetről, a város és az ember kapcsolatáról, valamint Szeged és térsége együttműködési lehetőségeiről. A szervezők célja, hogy a tudományos és szakpolitikai szempontok mellett a városban élő dolgozók, valamint az önkormányzati, üzleti és civil szféra tapasztalatai és véleménye is megjelenjen a párbeszédben. A rendezvény augusztus 31-én 14 és 18 óra között várja az érdeklődőket a Mátyás Corvinus Kollégium Szeged Vörösmarty utca 3 szám alatti épületében. Szeptember 8-áig lehet jelölni a Szegedi Tudományegyetem kiválóságait a JATE-díjra. A Karikó Katalin Nobel-díjából alapított elismerést idén is 3 kategóriában ítélik oda. Egy jelenlegi hallgató, egy jelenlegi oktató vagy kutató, valamint a JATE vagy az STE egykori hallgatója vagy oktatója kaphatja meg. A díj nem csak a szakmai és tudományos teljesítményt ismeri el, hanem az oktatói egy kis közösségi munkát, a mentorálást, a példamutatást és az emberi kvalitásokat is. Jelölést a JATE és az STE jelenlegi és egykori hallgatói, oktatói és kutatói tehetnek elektronikus vagy postai úton. A jelölések határideje szeptember 8. A díj mindhárom kategória győztesének 5000 amerikai dollár pénzjutalommal, műalkotással és díszoklevéllel jár. Ingyenes okostelefonkezelési tanfolyamot indít szépkorúak számára a felnőttképzők regionális hálózata. A képzés azoknak szeretne segítséget nyújtani, akik szeretnék magabiztosabban és önállóban használni az okostelefonjukat a mindennapokban. A tanfolyam során a résztvevők elsajátíthatják a készülék biztonságos és tudatos használatának alapjait, így a modern technológia kevésbé tűnhet bonyolultnak vagy bizonytalannak. A szervezők célja, hogy a szépkorúak számára is könnyebben elérhetővé váljanak azok a lehetőségek, amelyeket az okostelefon kínál. A tanfolyam ingyenes, így a jelentkezőknek a részvételért nem kell fizetniük. A jelentkezési határidő augusztus 31. További információ kérhető a 061 30 96 300-as telefonszámon, illetve személyesen a KNESA oktatási részlegén. Különleges kerékpáros programot rendeznek augusztus 30-án vasárnap délután az Ószegedi Erzsébetligetben. A találkozó középpontjában a gyermekek szállítására is alkalmas kargon kerékpárok állnak. A Liszt Ferenc sétány belvárosi híd felüli végén az érdeklődők 3 különböző elektromos bebrú kurvi modellt is megtekinthetnek és kipróbálhatnak. A szervező azoknak is szeretne segítséget nyújtani, akik kargon kerékpárok vásárlásán gondolkodnak, de előtte saját tapasztalatot szereznének. Megfelelő érdeklődés esetén egy pedálos kargokerékpár is érkezik, amelyben egyszerre akár 8 gyermek is utazhat. A találkozó azoknak a családoknak is szól, akik szeretnék kipróbálni, milyen lehet együtt biciklizni a gyerekekkel. A már kargót használók pedig saját tapasztalataikat oszthatják meg az érdeklődőkkel. A szervező célja, hogy kötetlen körülmények között lehessen beszélni a kargokerékpárokról és a családi közlekedés lehetőségeiről. Az esemény vasárnap délután az Újszegedi Erzsébetligetben, a Liszt Ferenc sétány belvárosi híd felüli végén várja az érdeklődőket. Nyárbúcsúszható batyús pikniket rendeznek augusztus 30-án Szatymazon a faluháznál. A délután 14 órától kezdődő programra családokat, baráti társaságokat és kollégákat is várnak. 3:30-tól Cseke Katinka és Zsiga László retróságerekkel idézi meg a magyar könnyűzene ismert korszakát. 16 órától veteránjárgányok találkozója és szépségverseny várja az érdeklődőket. A különleges járművek között gurulással érkeznek a faluházhoz. 17 órakor az Apollo Jam zenél, 6:30-kor pedig Farkas Gábor tart képes úti beszámolót Babettával, Nordkapra címmel. A programot este 7:30-tól Kertmozi zárja, ahol Hogyan tudnék élni nélküled című filmet vetítik. A gyermekeket egész délután díjmentes ugrálóvár és élő csocsó várja, emellett palacsintaparti, fagyi, cukorka, büfé és kürtős kalács is lesz. A szervezők arra biztatják a résztvevőket, hogy családdal vagy barátokkal érkezzenek, és közösen búcsúztassák el a nyarat. A rendezvény este 8:30-ig tart. 15 bázsa 3 nyaras pontyot telepítettek augusztus 26-án a kis zombori vályogostóba. A jelentős haltelepítés után azonban ezúttal nem rendeltek el teljes horgászati tilalmat. A tókezelői egy új rendszert próbálnak ki, amelynek részeként augusztus 26-án 10 órától augusztus 30-án éjfélig sporthorgászat engedélyezett. Van azonban egy fontos szabály. A kifogott halakat elvinni tilos, a törpeharcsa kivételével. A horgászoknak tehát a megfogott halakat le kell fotózniuk, majd vissza kell engedniük a vályogostóba. A kezdeményezés célja, hogy a jövőben a telepítések után se kelljen napokra teljesen beszüntetni a horgászatot. A mostani időszakban a halőri ellenőrzések szigorúbbak, ezért a horgászoktól fokozott együttműködést kérnek. A tókezelői azt szeretnék megvizsgálni, hogy a visszaengedésre épülő rendszer hosszabb távon is működőképes lehet-e. A horgászokat arra kérik, hogy tartsák be a szabályokat és az információt azokkal is osszák meg, akik esetleg nem találkoztak a tájékoztatóval. Kedves hallgatóink, önök a Palánkír perceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkír-szeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arengyelovó.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választ.

0: 3-5-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet állatorvosi ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 per A, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Augusztus 31-éig lehet jelentkezni Magyar Kanizsán az idősebb korosztálynak meghirdetett okostelefon kezelői képzésre. A cél, hogy a résztvevők magabiztosabban boldoguljanak az okostelefon mindennapi használatával, vagyis hamarosan talán a nagymama mondja majd az unokának, vagy csak ezt megmutatom én neked. A repcevetés ideje hamarosan kezdődik, a talaj azonban sok helyen még túl száraz a megfelelő magágy kialakításához. A termelők most abban bíznak, hogy szeptemberben érkezik elegendő mennyiségű csapadék, ami eldöntheti, mikor indulhatnak a munkálatok és milyen eséllyel kelhetnek ki az őszi kultúrák. Feszülten figyelik a gazdák az eget, hiszen most már elengedhetetlen egy nagyobb mennyiségű csapadék az őszi vetések megfelelő előkészítéséhez. A talaj egyes helyeken annyira ki van száradva, hogy elegendő nedvesség nélkül nem lehet előkészíteni a magágyakat, miközben a repce optimális vetési ideje vészesen közeleg. Az elkövetkező hetek időjárása tehát nem csak a munkálatok kezdetét, hanem az őszi vetés sikerességét is meghatározza majd. Egyre nagyobb gondot jelent a munkaerő hiánya a szerbiai mezőgazdaságban. Bár az elmúlt években jelentősen emelkedtek a napidíjak, a gazdák továbbra is nehezen találnak idénymunkásokat. A fizikai munka, különösen a nyári hőségben végzett betakarítás sokak számára nem vonzó. 2019-ben vezették be az idénymunkások elektronikus bejelentését, amely néhány percre rövidítette az ügyintézést. Korábban a munkáltatóknak egyetlen idénymunkás bejelentésére havonta körülbelül 5 órát kellett fordítaniuk, még akkor is, ha a munkást mindössze egy napra alkalmazták. Éppen a bonyolult ügyintézés miatt dolgozott a mezőgazdasági idénymunkások 95%-a nem hivatalosan, egészség- és nyugdíjbiztosítás, valamint munkahelyi baleset esetére szóló biztosítás nélkül. Azóta több mint 100 000 munkást regisztráltak, az állam pedig mintegy 2,4 milliárd dinár adó- és járulékbevételhez jutott. A gazdák szerint azonban a bejelentés önmagában nem oldja meg a munkaerőhiányt, és sok termelő emiatt nem tudja teljesen kihasználni termelési kapacitását. Az adatok azt is mutatják, hogy a mezőgazdasági idénymunkákat leggyakrabban vidéki környezetből származó hazai munkavállalók, nyugdíjasok, munkanélküliek, diákok, valamint mindazok végzik, akik a mezőgazdasági munkák megnövekedett időszakában kiegészítő jövedelemre szeretnének szert tenni. . 85 éves korában meghalt Ratko Mladić, a boszniai szerb köztársaság hadseregének egykori parancsnoka, hágai elítélt. Családja több agyvérzése után azt kérte, hogy engedélyezzék szerbiai gyógykezelését, erre azonban nem kapott lehetőséget, közli a szerbiai RTV. Mladić 1992 és 1995 között a boszniai szerb köztársaság hadserege vezérkarának parancsnoka volt. A horvátországi, valamint a bosznia-hercegovinai háború idején több jelentős katonai hadműveletet irányított. A hágai törvényszék 1995. júliusában adott ki elfogató parancsot ellene, 1996. júliusában pedig nemzetközi elfogató parancsot adtak ki. 2011. május 26-án fogták el a Nagybecskerek melletti Lazarevo faluban. A pere 2012-ben kezdődött elsőfokú ítéletet 2017-ben hoztak ellene. Népirtás büntettében találták bűnösnek a szrebrenicai mészárlás miatt, amelynek során több mint 8000 bosnyák férfit és fiút öltek meg. Emellett elítélték a Szarajevó ostroma alatt a polgári lakosság ellen elkövetett terrorcselekmények miatt is. Ebben a több éves ostromban több mint 11500 ember vesztette életét. Az ítélet szerint Mladić felelős volt bosnyákok és horvátok üldözéséért, valamint ENSZ alkalmazottak túlszulejtéséért is. A bíróság megállapította, hogy kulcsfontosságú parancsnoki szerepet töltött be a bűncselekmények megtervezésében és végrehajtásában. Mladićot jogerősen életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték a II. Világháború utáni Európa egyik legsúlyosabb bűncselekmény sorozata miatt. Élete utolsó 15 évét börtönben töltötte. Alekszandár Vučić államfő néhány nappal ezelőtt azt kérte, hogy Mladić élete utolsó napjait otthon tölthesse, a kérelmet azonban elutasították.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Csütörtök van, így lassan megindul a hétvégi utazási hullám. Augusztus utolsó hétvégéjén egyszerre lehetnek úton a nyaralásból hazatérők, a kirándulók és a rendezvényekre indulók. Szombaton ráadásul Kiskunhalas és Szabadka között kerékpáros túrát, vasárnap pedig szabadkai félmaratont rendeznek. Ezért a térségben hétvégén a kerékpárosokra és futókra is fokozottan figyeljünk. Ne csak azt nézzük, szabad-e az út, azt is, ki lehet mellettünk, akit nehezebb észrevenni.
0: Időjárás.
2: A mai napon túlnyomóan napos meleg időt jeleznek a meteorológusok, a hajnali hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 34 Celsius fok körül alakul. A tisztán vízállás a Magyar Kanizsánál 129, Zentánál 203 cm magas. A mai napon nem érkezik front, de a magasban zajló erős melegedés hatására melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Az arra érzékenyek fejfájást, szédülést, migrént tapasztalhatnak, emellett fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak lehetnek. A fokozódó kánikula elsősorban a kisgyermekeket és az időseket terheli meg. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást kaphatunk. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen i u proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
4: Es wurde reklam.
5: Nem feltétlenül kell különleges program vagy nagy esemény ahhoz, hogy este azt mondjuk, ez azért jó nap volt. Néha egy találkozás, egy finom kávé, egy váratlan üzenet, vagy egyszerűen az, hogy valami végre úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Mai kérdésünk, mi az a dolog, amitől önnek egy teljesen átlagos napból jó nap lesz? Lássuk, önök mit írtak? Ha reggel nem kell kapkodnom, egy nyugodtan megivott kávé nálam már fél siker. Ezt Renáta írta nekünk Zentáról. Ádám a következőt írta, nekem az, ha munka után még van energiám valamihez, amit szeretek, nem csak hazamegyek és kidőlök. Marika Adáról a következő üzenetet küldte, ha felhív valamelyik gyermekem csak úgy, nem azért, mert kell valami, az mindig jól esik. Tomi is írt nekünk Oromról, egy jó naphoz nekem elég, ha süt a nap, szól a rádió, és senki nem idegesít fel délelőtt 9-ig, utána már bármi jöhet. Anett Horgosról a következő üzenetet küldte, ha megnevettet valaki, főleg akkor, amikor előtte semmi kedvem nem volt nevetni. Zsolt Palicsról írt nekünk, nekem egy esti séta a kutyámmal, olyankor valahogy a fejemben is helyükre kerülnek a dolgok. Név nélkül érkezett a következő üzenet, egy üzenet attól, akitől vártam, ennyi, attól már teljesen más tud lenni az egész nap. Tünde is írt nekünk, ha sikerül úgy összehozni a családi vacsorát, hogy mindenki egyszerre ül az asztalnál, manapság ez már kisebb logisztikai csoda. Dávid is írt nekünk Kanizsáról, nekem az, amikor valaki megköszöni, amit csináltam, egyetlen mondat mégis egész napra tud adni egy kis pluszt. Kriszta is írt nekünk, ha találok parkolóhelyet elsőre, nem nevessenek, vannak napok, amikor ez maga a boldogság. Márk írt nekünk Felsőhegyről, egy jó zene az autóban, ha pont az a szám jön, amit szeretek, felhangosítom, és kész, már is jobb minden. Andrea is írt nekünk, nekem az, ha van legalább fél órám egyedül, nem azért, mert nem szeretem az embereket, csak néha jó, amikor senki nem kérdez semmit. Lajos írt nekünk Martonosról, ha este mindenki itthon van és jól van, ahogy telnek az évek, nekem egyre inkább ennyi kell egy jó naphoz. És írt nekünk még Peti is, egy finom ebéd, nem kell túl gondolni, jól lakott emberként sokkal szebb a világ. Emília a következő üzenetet küldte, nekem az, ha történik valami egészen váratlanul kedves, valaki rám mosolyog, előre enged, vagy csak mond egy jó szót. És az utolsó üzenet a mai műsorra név nélkül érkezett, ha este úgy fekszem le, hogy volt legalább egy pillanat aznap, amikor igazán jól éreztem magam, nekem akkor már nem volt hiába az a nap. Kávé, egy telefonhívás, közös vacsora, egy jó dal, séta, nevetés, és igen, még egy elsőre megtalált parkolóhely is. Talán pont ez a jó a mai válaszokban kiderült, hogy egy jó naphoz nem feltétlenül kell nagy dolog, néha elég egyetlen pillanat, amitől arra gondolunk. Na, ezért már megérte ez a nap. És ha ma még nem volt ilyen pillanatuk a napnak, még nincs vége. Köszönjük a válaszokat, folytatjuk egy jó dallal itt a Panda Rádió hullámhoztán. Maradjanak velünk!

0: A legjobbat a legjobb helyről. Kapriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kapriolo bicikli. Az ön és családja részére. Kapriolo. Több mint bicikli. www.kapriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

jó. Mondd, mit ér, ha erős a kézen, jól dolgozunk. Mondd, mit ér, ha okos az én, de nem gondolkozunk. Merre fele menjünk, elveszik a megállunk. Merre

0: óra van.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Stúdiunkba köszöntöm Lőrinc Sándort. Beszélgetni fogunk a mai biológiai életkorról, a mai fő témánk. Köszöntelek a stúdióba, Sándor!
2: Köszönöm szépen a meghívást! Üdvözlök minden Panda Rádió hallgatót!
1: Sándor, először tisztázzuk magát, a fogalmat mit nevezünk biológiai életkornak, és miben különbözik attól az életkortól, ami a személyi igazolványunkban szerepel. Miből lehet egyáltalán megállapítani valakinek a biológiai életkorát, milyen vizsgálatokra, mérésekre vagy adatokra van ehhez szükség? Milyen módszerrel határozzák meg a biológiai életkort, mit mérnek és milyen eszközzel történik a vizsgálat? Mennyire tekinthető tudományosan vagy orvosilag megbízhatónak ez a módszer? Van-e mögötte vizsgálat vagy kutatási háttér?
2: Ami a biológiai életkort illeti, az különbözik a naptári életkortól, mert a naptári életkor ugye a születésünk dátumát veszi alapul. A biológiai életkor pedig, hogy az egészségügyi szintünk legparányibb szinten milyen állapotban van a mérés idején. A biológiai életkort lehet mérni vérből, vizelebből a megfelelő laborokba, és van egy megbízható módszer nyálból adott mintával, amit kevés intézmény csinál, úgyhogy például a nyál mintát azt németországi laborba kell kiküldeni, és akkor ott elemzik.
1: Tegyük fel, hogy valaki 45 éves, a mérés pedig 55 éves biológiai életkort mutat. Mit jelent ez valójában? Betegségre utal, fokozott kockázatot jelez? Vagy ezt nem lehet szabadon ilyen egyszerűen értelmezni? Megfordítható-e a folyamat? Lehet-e életmóddal, táplálkozással, mozgással, megfelelő alvással, vagy stressz csökkentéssel kedvezően befolyásolni azokat a tényezőket, amelyekből a biológiai életkort becsülik?
2: Magába, ha valaki 45 éves és 55 éves biológiai kort mutatnak az eredményei, az az adott személynek nem kedvező. A mutatók azt kérik az adott személytől, hogy változásokat eszközöljön az életében.
1: Na lehet ez fordítva is, lehet, hogy kevesebbet mutat a biológiai életkor. Ezt te hogyan érted el, mivel hogy tudjuk, hogy neked ez már sikerült?
2: Magába hogyan lehet elérni, hogy a naptári kortól lényegesebben fiatalabb biológiai korunk legyen? Hosszadalmas témakör, amiről esetleg a jövőbe, vagy...
1: Egy pár lépésben csak elmondanád-e, hogy a napi rutinod hogyan indul, és akkor mennyi élelmet veszel magadhoz, mennyi folyadékot fogyasztasz. Egy pár szóban azért keltsük fel a hallgatóink figyelmét, hogy mégis miből áll ez a napi rutin.
2: Hát a napi rutinból, jó a kérdés, a napi rutinból sok mindent megtudhatunk. Alapilag egy ilyen összetettebb dolgot kellene egy célt felállítani, megalapítani, hogy mi hathat ki. Elsősorban egyik dolog az a táplálkozás. A táplálkozáson belül, hogy olyan táplálékot juttassunk a szervezetbe, ami nem okoz gyulladást, olyan táplálékot juttassunk a szervezetbe, amit a szervezetünk tud hasznosítani. Ha ilyen alapdolgokra figyelünk, akkor ez már egy jó dolog. Nyilvánvaló, hogy nem elég csak a táplálkozásra odafigyelni, a kellő mozgás, el kell érnünk a stresszmentesebb életet, ahol a stressz hasznunkra vál, hogyha fel tudjuk dolgozni. Mindig a szervezetünk egy nyomás alatt van, és bizony ez rossz hatással van.
1: Most térjünk vissza az élelmiszerre, hogy nagy csoportban milyen élelmiszert kellett, hogy kiiktassál az életedből, amiket abszolút tovább az életedben úgy gondolsz, hogy nem fogsz fogyasztani.
2: Hű, olyan, hogy lehet, hogy most megpróbálom a választ egyszerűsíteni, de ugyanúgy, ahogy mondtam, én mindent megtettem, megteszek, hogy olyan táplálék kerüljön, ami első hasznosul, jó a felszívódása. Második az, hogy gyulladás ellenes, nem gyulladás keltő anyag, úgymond olyan, amit a szervezetünk átalakít és energiát ad cserébe, és úgymond minden táplálék hordoz valami rossz anyagot is, és ezeket mindenféleképp kerülöm.
1: És akkor el tudnád-e mondani azt a pár dolgot, amit fogyaszthatsz?
2: Elmondanám, de itt megint a témát valahogy úgy kellene megközelíteni, hogy talán fölnagyítva nagyon sok mindent nem lehet fogyasztani, de az egyik alapelv az, hogy az ipari feldolgozásból bekerült
1: élelmiszereket mindenféleképpen kidobni?
2: Kidobni, igen, és itt már nagyon-nagyon széles a skála. És magába, ami természetes állapotban van, de még ezekkel az élelmiszerekkel is van plusz teendő, hogy az maximálisan jó anyagokat hordozzon, rosszakat pedig kiiktatni belőle.
1: Ne legyen benne túl sok cukor, mondjuk a gyümölcsökben?
2: Ja, hát a cukor az egyik kulcs kérdése, mert az alapilag egy úgymond népbetegség, de nem is véletlen, és nagyon-nagyon jó a felvetés.
1: Hatalmas nagy elhivatottság van benned, mert hogy ezeket mindet be tudtad tartani. Milyen hosszú ideig kellett betartanod ezt az időt, hogy ezt az eredményt elérjed?
2: Igazából ez egy folyamat része. Én most nem tudnám megmondani pontosan. Mérésekre szoktam járni. Most külön cél irányosan mentem el, és akkor ez volt a célom, hogy megalapítsam, hogy hanyadán állnak a dolgaim. Viszont feltételezem, hogy már egy ideje elég jó életmódot folytatok, az alap dolgokra odafigyelek. Viszont az elmúlt hónapokban egy autofágiás hosszas periódust is hozzá kapcsoltam a szokásaimhoz, amit úgy időlegesen heti szinten ismétlek is, és összességében nem behatárolhat, hogy mennyi idő szükséges, de igazából valahogy úgy érzem, hogy nagy gyorsasággal vissza tudjuk fordítani a folyamatot, hogyha elhivatottak, és ha tudjuk magunkat önfegyelmezni.
1: Igen, mert hogy itt látom a papíron, hogy a biológiai életkor és élettani állapot értékelésen írja azt, hogy 37,8 év. Szóval, hogy az éveidből 22,2 évet vissza tudtál faragni. Ez valami fantasztikus dolog, ezt elérni, hihetetlen.
2: Hát köszönöm szépen.
1: Gratulálok hozzá.
2: Én is úgy éltem meg, hogy a következő születésnapom van, hanem mindenkinek bizonyíték lehet arra, hogy lehet, hogy nem egyirányú ez az állapot, hogy olyan gyorsan ugye elröppen ez a magába az élet is, meg magába gyorsan elmúlik a fiatalság. Középkor már öregek vagyunk, és betegek vagyunk, sőt,
1: igen, ezt vissza kell fordítani.
2: És vissza lehet fordítani. És az előbbi kérdésed az, hogy most mennyi idő kellett ehhez, sokkal kevesebb, mint gondolnánk.
1: Egy hónap?
2: Hát egy hónap alatt sok mindent el lehet érni. De biztos, hogy ettől azért több idő kell hozzá, de magában csodálatos immunrendszerünk van, amit igazándiból nem tudunk használni, és magában csak annyi dolgunk lenne, hogy a saját immunrendszerünket engedjük, hogy tegye a dolgát.
1: És mennyi idő elteltével érdemes megismételni egy ilyen mérést, és miből tudjuk, hogy a változás valódi, nem pedig egyszerű mérési eltérés? Hogyha legközelebb jössz hozzánk, vagy mondjuk egy fél év múlva, hogyha jönnél hozzánk, akkor lehet, hogy ez az év még egy 10 évvel visszább menne?
2: Ez most nekem megint egy kihívás, meg egy elhivatottság, úgy, ahogy majd múlik a naptári idő,
1: igen,
2: hogy tudom ezt a tendenciát kontrába tartani, hogy a biológiai életkor tud-e még csökkenni. Igazándiból az elemzéseim alapján már tudom is, hogy hol kell még kis csiszolásokat végezni, és hogyha azokat csinálom, akkor feltételezem, azért leellenőrzöm, hogy jó irányba tartok-e. Úgyhogy igazándiból én objektívan remélem, és arra számítok, hogy még tudom ezt a folyamatot kontrába.
1: Folytatni, igen. És én, ahogyan tégedet ismerlek, én tudom, hogy te ezt nem fogod feladni, tégedet ez érdekel, és te ezt meg is fogod csinálni, úgyhogy abszolút nincs kétségem, hogy találkozni fogunk egy olyan papírral, ahol majd azt írja, hogy 26 év lesz ezen a papíron. De végül, ha valaki szeretné megtudni a saját biológiai életkorát, mire figyeljen, amikor szolgáltatót és mérési módszert választ, mitől lehet felismerni, hogy a szakmailag komolyan vehető vizsgálatról van szó?
2: Hát mindent összevetve nyilvánvaló, hogy ha még nem is biológiai kort mérnénk, ma már olyan laborok vannak, ahol azért elég nagy pontossággal megalapítsák, hogy mi zajlik a szervezetünkben, de ami a biológiai életkorhoz szükséges mérések, itt már rendelkezünk olyan laborokkal, amik meg tudják mutatni, és megadják nekik azt az információt, amiből pontosan átlátjuk, hogy mi zajlik a szervezetünkben. Ez úgy kezdetnek elegendő is.
1: Jó, és a következőkben majd beszélni fogunk arra, hogy pontosan miről mondott le Sándor, hogy milyen ételeket nem fogyaszt. És nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Lőrinc Sándornak.
2: Hát köszönöm szépen a mai meghívást, és mindenkinek a legjobbakat kívánom.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük a figyelmüket, mi pedig folytatjuk a műsorunkat itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjonok továbbra is velünk!

Most pedig indul a Pandaradar, ami igazán számít. Különleges égi jelenséggel búcsúzik augusztus, ma hajnalban mély részleges holdfogyatkozás volt megfigyelhető, a föld árnyéka a hold korongjának jelentős részét eltakarta, ezért a hold elsötétült része vöröses, barnás árnyalatot is kaphatott. A jelenség Európa több részéről is látható volt. Augusztusban tehát az égbolt igazán kitett magáért napfogyatkozás, perszeidák és most holdfogyatkozás is szerepelt a mennyei műsorban. A NASA is az idei augusztus kiemelt égi eseményei között tartotta számon a mély részleges holdfogyatkozást. Egy kedves vajdasági hírrel folytatjuk. A tanévkezdés előtt új iskolatáskákat és tanszereket kaptak a hajdújárási lurkóház védencei. Néhány nap múlva megszólal az első csengő, ilyenkor pedig az új táska, füzet vagy toll sokkal többet jelenthet egyszerű tanszernél, és talán ez az iskolakezdés egyik legszebb oldala. Amikor valaki azért segít, hogy egy gyerek örömmel indulhasson el az első tanítási napon. 5 nap után ma ér véget Zentán a Kultivál Kárpát-medencei ifjúsági találkozó és kulturális műhely. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet rendezvényén augusztus 24-e óta a Kárpát-medence különböző területeiről érkező fiatalok találkoztak, tanultak és dolgoztak együtt. A program ma délelőtt zárul. A nyár végére tehát nem csak fesztivál jutott Zentának, hanem egy olyan találkozó is, amelyből remélhetőleg új ötletek és új barátságok is hazautaznak a résztvevőkkel. Az elmúlt napok rendkívüli szárazsága miatt több szabadtéri tűzzel küzdöttek Szerbiában. Szerdán 35 aktív tüzet tartottak számon, és volt olyan terület, ahol lakóházak kiürítésére is szükség volt. Az oltást az erős szél is nehezítette, ezért a hétvégi kirándulásoknál is fontos az óvatosság, száraz növényzet közelében egy eldobott cigaretta vagy gondtalanul használt nyílt láng is komoly tüzet okozhat. A természetben most tényleg egyetlen szikra is túl sok lehet. Augusztus utolsó hétvégéjén a rendezvények miatt is többfelé számíthatunk megnövekedett forgalomra. Szombaton rendezik a 15. Kiskunhalas Szabadka Barátság kerékpártúrát, a program már kora reggel megkezdődik és délutánig tart. Vasárnap pedig a futóké lesz Szabadka belvárosa a szabadkai félmaraton miatt. A hétvégén tehát különösen figyeljünk a kerékpárosokra és futókra, és ahol rendezvény miatt lezárással vagy tereléssel találkozunk, ne az utolsó pillanatban próbáljunk időt nyerni. Inkább érkezzünk 5 perccel később, mint hogy valaki egyáltalán ne érkezzen meg. Egy hasznos helyi emlékeztető augusztus 31-éig lehet jelentkezni Magyar Kanizsán az idősebb korosztálynak meghirdetett okostelefon kezelői képzésre. A cél, hogy a résztvevők magabiztosabban boldoguljanak az okostelefon mindennapi használatával, vagyis hamarosan talán a nagymama mondja majd az unokának, várj csak, ezt megmutatom én neked. Egy érdekes tudományos hír érkezett a Galapagos szigetek térségéből. Kutatók mintegy 1000 évre visszanyúló korall adatokat elemeztek annak megértésére, hogyan változott az El Niño természetes éghajlati jelenség erőssége az évszázadok során. Az eredmények szerint az iparosodás óta jelentősen nőtt az El Niño változékonysága, ami segíthet jobban megérteni a szélsőséges időjárási események alakulását. A korall tehát nem csak szép, egy kicsit a föld régi naplója is. Vasárnap a 9. szabadkai félmaraton kerül a térség sportéletének középpontjába. A futóverseny évről évre különleges látvány nyújt, hiszen a résztvevők szabadkai jellegzetes belvárosi épületei között teljesítik a távot. Szombaton pedig kerékpárosok kötik össze Kiskunhalast és Szabadkát. Péntek van, tehát jöjjön a nagy hétvégi válogatás.
Holnap augusztus 29-én szombaton 8 órától egészen 22 óráig rendezik meg a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapot a Tiszaparton. Vadászati hagyományok, gasztronómia és egésznapos közösségi program várja a látogatókat. Ez most a Panda Radar kiemelt helyi hétvégi ajánlata. Ha holnap nem tudják, merre induljanak, a Tiszapart jó célpont lehet. Na, erre a gyerekeket valószínűleg nem kell sokáig győzködni. Palacsinta Fesztivál szombaton 10 órától 23 óráig rendezik meg Bácsföldváron a 17. Palacsinta Fesztivált a Szent Mihály Római Katolikus Templomnál. Versenyek, gyermekprogramok, művelődési műsor és esti koncert is lesz, és természetesen palacsinta minden mennyiségben. Plekváros kakaós, diós, innen már mindenki maga folytassa. Szombaton a felsőhegyi futballpályán sportnapot is rendeznek. Aki tehát a hétvégén inkább mozogna, mint palacsintát számolna, erre is van lehetőség, bár a kettő természetesen nem zárja ki egymást. Augusztus 28-án 1963-ban hangzott el Martin Luther King Jr. írás beszéde Washingtonban a Lincoln emlékmű előtt. A beszéd az amerikai polgárjogi mozgalom egyik legismertebb történelmi pillanatává vált. A mai jó hírünk hajdújárásról érkezik, a Lurkóház gyerekei új iskolatáskákkal és tanszerekkel készülhetnek az új tanévre. Egy táska önmagában hétköznapi tárgy, de ha egy gyerek úgy veszi a hátára szeptemberben, hogy tudja, valaki gondolt rá, már egészen mást jelent. Ha a hétvégén szabadtéri rendezvényre indulnak, a telefonukban érdemes lefényképezni az autónk parkolóhelyét vagy a környezet egyik könnyen felismerhető pontját. Egy több órás rendezvény után meglepően könnyű elfelejteni, pontosan melyik utcában maradt az autó, főleg akkor, ha közben megettünk 6 palacsintát. Hány palacsintát tudsz megenni éjgyomorra? 10-et? Nem, csak 1-et, a másodikat már nem éjgyomorra eszed. Ez volt a pénteki Panda Radar, ami igazán számít.

Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv

0: 3-5-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: 3 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Augusztus 31-ig lehet jelentkezni Magyar Kanizsán az idősebb korosztálynak meghirdetett okostelefon kezelői képzésre. A cél, hogy a résztvevők magabiztosabban boldoguljanak az okostelefon mindennapi használatával, vagyis hamarosan talán a nagymama mondja majd az unokának, várj csak, ezt megmutatom én neked. A repcevetés ideje hamarosan kezdődik, a talaj azonban sok helyen még túl száraz a megfelelő magágy kialakításához. A termelők most abban bíznak, hogy szeptemberben érkezik elegendő mennyiségű csapadék, ami eldöntheti, mikor indulhatnak a munkálatok és milyen eséllyel kelhetnek ki az őszi kultúrák. Feszülten figyelik a gazdák az eget, hiszen most már elengedhetetlen egy nagyobb mennyiségű csapadék az őszi vetések megfelelő előkészítéséhez. A talaj egyes helyeken annyira ki van száradva, hogy elegendő nedvesség nélkül nem lehet előkészíteni a magágyakat, miközben a repce optimális vetési ideje vészesen közeleg. Az elkövetkező hetek időjárása tehát nem csak a munkálatok kezdetét, hanem az őszi vetés sikerességét is meghatározza majd. Egyre nagyobb gondot jelent a munkaerő hiánya a szerbiai mezőgazdaságban. Bár az elmúlt években jelentősen emelkedtek a napidíjak, a gazdák továbbra is nehezen találnak idénymunkásokat. A fizikai munka, különösen a nyári hőségben végzett betakarítás sokak számára nem vonzó. 2019-ben vezették be az idénymunkások elektronikus bejelentését, amely néhány percre rövidítette az ügyintézést. Korábban a munkáltatóknak egyetlen idénymunkás bejelentésére havonta körülbelül 5 órát kellett fordítaniuk, még akkor is, ha a munkást mindössze egy napra alkalmazták. Éppen a bonyolult ügyintézés miatt dolgozott a mezőgazdasági idénymunkások 95%-a nem hivatalosan, egészség- és nyugdíjbiztosítás, valamint munkahelyi baleset esetére szóló biztosítás nélkül. Azóta több mint 100 000 munkást regisztráltak, az állam pedig mintegy 2,4 milliárd dinár adó- és járulékbevételhez jutott. A gazdák szerint azonban a bejelentés önmagában nem oldja meg a munkaerőhiányt, és sok termelő emiatt nem tudja teljesen kihasználni termelési kapacitását. Az adatok azt is mutatják, hogy a mezőgazdasági idénymunkákat leggyakrabban vidéki környezetből származó hazai munkavállalók, nyugdíjasok, munkanélküliek, diákok, valamint mindazok végzik, akik a mezőgazdasági munkák megnövekedett időszakában kiegészítő jövedelemre szeretnének szert tenni. '85 éves korában meghalt Ratko Mladić, a boszniai szerb köztársaság hadseregének egykori parancsnoka, hágai elítélt. Családja több agyvérzése után azt kérte, hogy engedélyezzék szerbiai gyógykezelését, erre azonban nem kapott lehetőséget, közli a szerbiai RTV. Mladić 1992 és 1995 között a boszniai szerb köztársaság hadserege vezérkarának parancsnoka volt. A horvátországi, valamint a bosznia-hercegovinai háború idején több jelentős katonai hadműveletet irányított. A hágai törvényszék 1995. júliusában adott ki elfogató parancsot ellene, 1996. júliusában pedig nemzetközi elfogató parancsot adtak ki. 2011. május 26-án fogták el a Nagybecskerek melletti Lazarevo faluban. A pere 2012-ben kezdődött elsőfokú ítéletet 2017-ben hoztak ellene. Népirtás büntettében találták bűnösnek a szrebrenicai mészárlás miatt, amelynek során több mint 8000 bosnyák férfit és fiút öltek meg. Emellett elítélték a Szarajevó ostroma alatt a polgári lakosság ellen elkövetett terrorcselekmények miatt is. Ebben a több éves ostromban több mint 11500 ember vesztette életét. Az ítélet szerint Mladić felelős volt bosnyákok és horvátok üldözéséért, valamint ENSZ alkalmazottak túlszulejtéséért is. A bíróság megállapította, hogy kulcsfontosságú parancsnoki szerepet töltött be a bűncselekmények megtervezésében és végrehajtásában. Mladićot jogerősen életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték a II. Világháború utáni Európa egyik legsúlyosabb bűncselekmény sorozata miatt. Élete utolsó 15 évét börtönben töltötte. Alekszandár Vučić államfő néhány nappal ezelőtt azt kérte, hogy Mladić élete utolsó napjait otthon tölthesse, a kérelmet azonban elutasították.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Csütörtök van, így lassan megindul a hétvégi utazási hullám. Augusztus utolsó hétvégéjén egyszerre lehetnek úton a nyaralásból hazatérők, a kirándulók és a rendezvényekre indulók. Szombaton ráadásul Kiskunhalas és Szabadka között kerékpáros túrát, vasárnap pedig szabadkai félmaratont rendeznek. Ezért a térségben hétvégén a kerékpárosokra és futókra is fokozottan figyeljünk. Ne csak azt nézzük, szabad-e az út, azt is, ki lehet mellettünk, akit nehezebb észrevenni.
0: Időjárás.
2: A mai napon túlnyomóan napos meleg időt jeleznek a meteorológusok, a hajnali hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 34 Celsius fok körül alakul. A tisztán vízállás a Magyar Kanizsánál 129, Zentánál 203 cm magas. A mai napon nem érkezik front, de a magasban zajló erős melegedés hatására melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Az arra érzékenyek fejfájást, szédülést, migrént tapasztalhatnak, emellett fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak lehetnek. A fokozódó kánikula elsősorban a kisgyermekeket és az időseket terheli meg. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást kaphatunk. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
4: Es wurde reklamiert.

0: Szászló.
1: Hol a rádió?
2: Hit music.
1: Panda Rádió.

nem feltétlenül kell különleges program vagy nagy esemény ahhoz, hogy este azt mondjuk, ez azért jó nap volt. Néha egy találkozás, egy finom kávé, egy váratlan üzenet, vagy egyszerűen az, hogy valami végre úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Mai kérdésünk, mi az a dolog, amitől önnek egy teljesen átlagos napból jó nap lesz? Lássuk, önök mit írtak? Ha reggel nem kell kapkodnom, egy nyugodtan megivott kávé nálam már fél siker. Ezt Renáta írta nekünk Zentáról. Ádám a következőt írta, nekem az, ha munka után még van energiám valamihez, amit szeretek, nem csak hazamegyek és kidőlök. Marika Adáról a következő üzenetet küldte, ha felhív valamelyik gyermekem csak úgy, nem azért, mert kell valami, az mindig jól esik. Tomi is írt nekünk Oromról, egy jó naphoz nekem elég, ha süt a nap, szól a rádió, és senki nem idegesít fel délelőtt 9-ig, utána már bármi jöhet. Anett Horgosról a következő üzenetet küldte, ha megnevettet valaki, főleg akkor, amikor előtte semmi kedvem nem volt nevetni. Zsolt Palicsról írt nekünk, nekem egy esti séta a kutyámmal, olyankor valahogy a fejemben is helyükre kerülnek a dolgok. Név nélkül érkezett a következő üzenet, egy üzenet attól, akitől vártam, ennyi, attól már teljesen más tud lenni az egész nap. Tünde is írt nekünk, ha sikerül úgy összehozni a családi vacsorát, hogy mindenki egyszerre ül az asztalnál, manapság ez már kisebb logisztikai csoda. Dávid is írt nekünk Kanizsáról, nekem az, amikor valaki megköszöni, amit csináltam, egyetlen mondat mégis egész napra tud adni egy kis pluszt. Kriszta is írt nekünk, ha találok parkolóhelyet elsőre, nem nevessenek, vannak napok, amikor ez maga a boldogság. Márk írt nekünk Felsőhegyről, egy jó zene az autóban, ha pont az a szám jön, amit szeretek, felhangosítom, és kész, már is jobb minden. Andrea is írt nekünk, nekem az, ha van legalább fél órám egyedül, nem azért, mert nem szeretem az embereket, csak néha jó, amikor senki nem kérdez semmit. Lajos írt nekünk Martonosról, ha este mindenki itthon van és jól van, ahogy telnek az évek, nekem egyre inkább ennyi kell egy jó naphoz. És írt nekünk még Peti is, egy finom ebéd, nem kell túl gondolni, jól lakott emberként sokkal szebb a világ. Emília a következő üzenetet küldte, nekem az, ha történik valami egészen váratlanul kedves, valaki rám mosolyog, előre enged, vagy csak mond egy jó szót. És az utolsó üzenet a mai műsorra név nélkül érkezett, ha este úgy fekszem le, hogy volt legalább egy pillanat aznap, amikor igazán jól éreztem magam, nekem akkor már nem volt hiába az a nap. Kávé, egy telefonhívás, közös vacsora, egy jó dal, séta, nevetés, és igen, még egy elsőre megtalált parkolóhely is. Talán pont ez a jó a mai válaszokban kiderült, hogy egy jó naphoz nem feltétlenül kell nagy dolog, néha elég egyetlen pillanat, amitől arra gondolunk. Na, ezért már megérte ez a nap, és ha ma még nem volt ilyen pillanatuk a napnak, még nincs vége. Köszönjük a válaszokat, folytatjuk egy jó dallal itt a Panda Rádió hullámhoztán, maradjanak velünk!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

Szép péntek délutánt kívánok, Andrea vagyok, ez pedig a Tisza hangja délutáni magazinja. Néhány perc, amikor egy kicsit magunk mögött hagyjuk a hét rohanását, utazunk térben és időben, főzünk valami finomat, és természetesen ma is hoztam néhány érdekességet. Kezdjük a mai nap kérdésével, mi az a dolog, amitől önnek egy teljesen átlagos napból jó nap lesz? Talán egy reggeli kávé, egy telefon valakitől, akit szeretünk, egy váratlan találkozás, a kedvenc zenénk, vagy egyszerűen az, amikor este azt mondjuk, ma végre nem kellett rohannom. Érdekes, hogy amikor boldogságra gondolunk, gyakran valami nagy dolgot keresünk, pedig egy jó nap sokszor apró pillanatokból áll össze. A konyhai kalandokban ma egészen Törökországig utaztunk, és elkészítettük a menement, vagyis a török tojásos lecsót. Paradicsom, paprika, tojás, egy kis hagyma, bár utóbbiból állítólag még Törökországban sem mindenki ért egyet. A titok, hogy a tojást ne süssük teljesen szárazra, maradjon az egész krémes, szaftos és természetesen legyen mellette friss kenyér. A mi panda csavarunk egy kevés morzsolt fehér sajt és friss petrezselyem volt. Egyszerű, gyors és tökéletes bizonyíték arra, hogy néha-néhány hétköznapi alapanyagból is lehet valami egészen különlegeset készíteni. A zenében pedig ma visszautaztunk a magyar beat hőskorába. Illés, Szörényi Levente, Bródi János, Szörényi Szabolcs, Illés Lajos és Pásztori Zoltán. Egy zenekar, amely nem egyszerűen átvette a 60-as évek nyugati beat zenéjét, hanem elkezdte kialakítani a saját magyar hangját. Miért hagytuk, hogy így legyen? Amikor én még kisrác voltam, ne gondold. Dalok, amelyek évtizedekkel később is ismerősen szólnak. Talán ez az igazi zenetörténet, amikor egy dal már régen megszületett, de az első néhány hang után még mindig azt mondjuk, ezt szeretem. A tiszai pillanatokban ma egy régi gondolatot idéztünk fel, a Tisza visszakéri, ami az övé, a szabályozások előtti folyó hatalmas ártereket járt be, az emberek pedig generációkon keresztül megtanulták, hogy bizonyos területekre nagy víznél újra visszatérhet a Tisza. Innen születhettek azok a történetek és mondások, amelyek szerint élő lényként beszéltek a folyóról. Ha emelkedett a víz, azt mondták, felébredt a Tisza, ha pedig visszatért egy régi medrébe vagy ártérbe, visszavette, ami az övé. Szép példája annak, hogyan őrzött meg a népi emlékezet néhány szóban generációkon átívelő tapasztalatokat. Aztán folytattuk skandináv utazásunkat. Norvégia és Dánia után ma Svédországba és Stockholmba érkeztünk. Sétáltunk szűk utcákon, megnéztük a több mint három évszázad után kiemelt Vasa hadihajó, természetesen beköszöntünk az Abba világába is, és megtanultunk egy nagyon fontos svéd szót. Fika nem egyszerűen kávészünet, inkább egy kis megállás a nap közepén, kávé valami finom beszélgetés és néhány perc, amikor nem csinálunk egyszerre öt dolgot, szerintem ebből nyugodtan hozhatunk haza egy keveset. És volt ma egy apró, de hasznos biztosítási kérdésünk is. Tudjuk, hol van a lakás kulcsunk? Mert amikor az ajtó becsukódik, a kulcs pedig az asztalon marad, már késő elkezdeni gondolkodni azon, van-e pótkulcs. Bizony, lakásbiztosításokhoz otthoni asszisztencia szolgáltatás is kapcsolódhat, de mindig a saját szerződés feltételeiről derül ki pontosan, milyen segítségre számíthatunk. A legegyszerűbb tanács viszont ingyen van. Legyen pótkulcsunk egy megbízható embernél, a lábtörlő alatt pedig inkább ne. És ezzel lassan megérkeztünk a pénteki magazin végére. Talán a mai műsor témái elsőre nagyon különbözőek voltak. Török tojásos lecsó, Illés, régi Tisza, Stockholm. Egy elveszett lakáskulcs, mégis van bennük valami közös. Az életet sokszor éppen az apró dolgok teszik érdekessé. Egy régi dal, egy új íz, egy történet a folyóról, egy hely, ahol még sosem jártunk, vagy egyszerűen egy kávé valakivel, akinek örülünk, és ezzel vissza is érkeztünk a mai nap kérdéséhez.
mi az a dolog, amitől önnek egy teljesen átlagos napból jó nap lesz. Érdemes ma este megkeresni rá a saját válaszukat. Én Andrea voltam, ez pedig az augusztus 28-ai pénteki Tisza hangja délutáni magazinja. Kellemes délután, szép estét és nagyon jó hétvégét kívánok. Maradjanak velünk továbbra is itt a Panda Rádió hullámhoztán, már is érkezik a kabaré.

valakinek melózni kéne, mert soha nem lesz itt készen. Morn, te itt választanak. Valakinek melózni

0: s'amusent.
1: Mindegy, ezt oda föl kéne tenni, mosdoljatok már meg.
2: Segítsetek, segítsetek, segítsetek, segítsetek, on. De mit választanál? Valamilyen házi páleszt és egy nagy fröccset kérek szépen, kettőt, vagy hármat talán. Megint egyet, megint egyet, megint egyet, megint egyet, nem nehéz. A választás.

0: Dolgozzunk, folytassuk, gyerünk, dolgozzunk.
1: Hülye vagy, ha ebédidő van.
0: Mi már megint?
1: Ja, ja. Menjünk be ide a Katica presszóba, jó?
0: Na jó, van, menjünk akkor. Figyeld már, itt a Gizi.
2: Tehát Gyula.
0: Szia, Gizi. Tudod, te rajtad kívül nem szeretlek más, csak te tégedet. Én te tégedet.
2: Hagyja meg a béke, mert gyászba teszem az életedet. Hogy békén Gyula.
1: Hogy békén Gyula.
2: Hogy békén Gyula.
0: Gyere már ide, most mit izélsz itt?
2: Hogy békén Gyula.
0: Gyere ide, minden segít neki.
2: Hogy békén Gyula.
0: Gyere ide, mert szétütlek, no. Gyere már ide.
2: Segítsetek, segítsetek, segítsetek.

0: Maestro.
1: Nincs visszaút, a Pista már a harcra készül, ideges nagyon.

0: Ben, Jola, mi van a pistával?
1: Balú, csiasztázik. Ébresse fel, fel.
0: István!
2: De ne van.
0: Ébredjél már föl!
2: Hon vagyok?
1: István!
2: No.
1: István! Akarsz-e 2000 forintos órabéért munkavezető lenni?
2: Na, hogy akarok-e?

0: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol, belső falfesték 15 liter, 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os, 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 5 óra van.
1: Kedves hallgatóink, önök a palánkhírperceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Hogyan őrizhetők meg Szeged értékei úgy, hogy közben a város felkészüljön a jövő kihívásaira? Erre és számos, a város hosszú távú fejlődését érintő kérdésre keresik a választ az építő KIT Cluster konferenciáján augusztus 31-én. A Szeged kódja 1799-2100 című rendezvény a város történeti fejlődésének tanulságait kapcsolja össze a 21. század településfejlesztési kihívásaival. A konferencián 4 szekcióban összesen 28 előadó részvételével beszélnek többek között az épített és természeti környezetről, a város és az ember kapcsolatáról, valamint Szeged és térsége együttműködési lehetőségeiről. A szervezők célja, hogy a tudományos és szakpolitikai szempontok mellett a városban élő dolgozók, valamint az önkormányzati, üzleti és civil szféra tapasztalatai és véleménye is megjelenjen a párbeszédben. A rendezvény augusztus 31-én 14 és 18 óra között várja az érdeklődőket a Mátyás Corvinus Kollégium Szeged Vörösmarty utca 3 szám alatti épületében. Szeptember 8-áig lehet jelölni a Szegedi Tudományegyetem kiválóságait a JATE-díjra. A Karikó Katalin Nobel-díjából alapított elismerést idén is 3 kategóriában ítélik oda. Egy jelenlegi hallgató, egy jelenlegi oktató vagy kutató, valamint a JATE vagy az STE egykori hallgatója vagy oktatója kaphatja meg. A díj nem csak a szakmai és tudományos teljesítményt ismeri el, hanem az oktatói egy kis közösségi munkát, a mentorálást, a példamutatást és az emberi kvalitásokat is. Jelölést a JATE és az STE jelenlegi és egykori hallgatói, oktatói és kutatói tehetnek elektronikus vagy postai úton. A jelölések határideje szeptember 8. A díj mindhárom kategória győztesének 5000 amerikai dollár pénzjutalommal, műalkotással és díszoklevéllel jár. Ingyenes okostelefonkezelési tanfolyamot indít szépkorúak számára a Felnőtt Képzők regionális hálózata. A képzés azoknak szeretne segítséget nyújtani, akik szeretnék magabiztosabban és önállóban használni az okostelefonjukat a mindennapokban. A tanfolyam során a résztvevők elsajátíthatják a készülék biztonságos és tudatos használatának alapjait, így a modern technológia kevésbé tűnhet bonyolultnak vagy bizonytalannak. A szervezők célja, hogy a szépkorúak számára is könnyebben elérhetővé váljanak azok a lehetőségek, amelyeket az okostelefon kínál. A tanfolyam ingyenes, így a jelentkezőknek a részvételért nem kell fizetniük. A jelentkezési határidő augusztus 31. További információ kérhető a 061 30 96 300-as telefonszámon, illetve személyesen a KNESA oktatási részlegén. Különleges kerékpáros programot rendeznek augusztus 30-án vasárnap délután az Ószegedi Erzsébetligetben. A találkozó középpontjában a gyermekek szállítására is alkalmas kargon kerékpárok állnak. A Liszt Ferenc sétány belvárosi híd felüli végén az érdeklődők 3 különböző elektromos Bebrú kurvi modellt is megtekinthetnek és kipróbálhatnak. A szervező azoknak is szeretne segítséget nyújtani, akik kargokerékpárok vásárlásán gondolkodnak, de előtte saját tapasztalatot szereznének. Megfelelő érdeklődés esetén egy pedálos kargokerékpár is érkezik, amelyben egyszerre akár 8 gyermek is utazhat. A találkozó azoknak a családoknak is szól, akik szeretnék kipróbálni, milyen lehet együtt biciklizni a gyerekekkel. A már kargót használók pedig saját tapasztalataikat oszthatják meg az érdeklődőkkel. A szervező célja, hogy kötetlen körülmények között lehessen beszélni a kargokerékpárokról és a családi közlekedés lehetőségeiről. Az esemény vasárnap délután az Újszegedi Erzsébetligetben, a Liszt Ferenc sétány belvárosi híd felüli végén várja az érdeklődőket. Nyárbúcsúztató batyús pikniket rendeznek augusztus 30-án Szatymazon a faluháznál. A délután 14 órától kezdődő programra családokat, baráti társaságokat és kollégákat is várnak. 15:30-tól Cseke Katinka és Zsiga László retróságerekkel idézi meg a magyar könnyűzene ismert korszakát. 16 órától veteránjárgányok találkozója és szépségverseny várja az érdeklődőket. A különleges járművek között gurulással érkeznek a faluházhoz. 17 órakor az Apollo Jam zenél, 17:30-kor pedig Farkas Gábor tart képes úti beszámolót Babettával, Nordkapra címmel. A programot este 19:30-tól Kertmozi zárja, ahol Hogyan tudnék élni nélküled című filmet vetítik. A gyermekeket egész délután díjmentes ugrálóvár és élő csocsó várja. Emellett palacsinta parti, fagyi, cukorka, büfé és kürtős kalács is lesz. A szervezők arra biztatják a résztvevőket, hogy családdal vagy barátokkal érkezzenek, és közösen búcsúztassák el a nyarat. A rendezvény este 20:30-ig tart. 15 bázsa 3 nyaras pontyot telepítettek augusztus 26-án a kis zombori vályogostóba. A jelentős haltelepítés után azonban ezúttal nem rendeltek el teljes horgászati tilalmat. A tókezelői egy új rendszert próbálnak ki, amelynek részeként augusztus 26-án 10 órától augusztus 30-án éjfélig sporthorgászat engedélyezett. Van azonban egy fontos szabály. A kifogott halakat elvinni tilos, a törpeharcsa kivételével. A horgászoknak tehát a megfogott halakat le kell fotózniuk, majd vissza kell engedniük a vályogostóba. A kezdeményezés célja, hogy a jövőben a telepítések után se kelljen napokra teljesen beszüntetni a horgászatot. A mostani időszakban a halőri ellenőrzések szigorúbbak, ezért a horgászoktól fokozott együttműködést kérnek. A tókezelői azt szeretnék megvizsgálni, hogy a visszaengedésre épülő rendszer hosszabb távon is működőképes lehet-e. A horgászokat arra kérik, hogy tartsák be a szabályokat és az információt azokkal is osszák meg, akik esetleg nem találkoztak a tájékoztatóval. Kedves hallgatóink, önök a Palánkír perceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkír-szeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 55. 3065.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kis állat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.
2: Posle letnjega odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
1: Augusztusi kínálatunkon Zentai Rommelüzletben Steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Augusztus 31-éig lehet jelentkezni Magyar Kanizsán az idősebb korosztálynak meghirdetett okostelefon kezelői képzésre. A cél, hogy a résztvevők magabiztosabban boldoguljanak az okostelefon mindennapi használatával, vagyis hamarosan talán a nagymama mondja majd az unokának, várj csak, ezt megmutatom én neked. A repcevetés ideje hamarosan kezdődik, a talaj azonban sok helyen még túl száraz a megfelelő magágy kialakításához. A termelők most abban bíznak, hogy szeptemberben érkezik elegendő mennyiségű csapadék, ami eldöntheti, mikor indulhatnak a munkálatok és milyen eséllyel kelhetnek ki az őszi kultúrák. Feszülten figyelik a gazdák az eget, hiszen most már elengedhetetlen egy nagyobb mennyiségű csapadék az őszi vetések megfelelő előkészítéséhez. A talaj egyes helyeken annyira ki van száradva, hogy elegendő nedvesség nélkül nem lehet előkészíteni a magágyakat, miközben a repce optimális vetési ideje vészesen közeleg. Az elkövetkező hetek időjárása tehát nem csak a munkálatok kezdetét, hanem az őszi vetés sikerességét is meghatározza majd. Egyre nagyobb gondot jelent a munkaerő hiány a szerbiai mezőgazdaságban. Bár az elmúlt években jelentősen emelkedtek a napidíjak, a gazdák továbbra is nehezen találnak idénymunkásokat. A fizikai munka, különösen a nyári hőségben végzett betakarítás sokak számára nem vonzó. 2019-ben vezették be az idénymunkások elektronikus bejelentését, amely néhány percre rövidítette az ügyintézést. Korábban a munkáltatóknak egyetlen idénymunkás bejelentésére havonta körülbelül 5 órát kellett fordítaniuk, még akkor is, ha a munkást mindössze egy napra alkalmazták. Éppen a bonyolult ügyintézés miatt dolgozott a mezőgazdasági idénymunkások 95%-a nem hivatalosan, egészség- és nyugdíjbiztosítás, valamint munkahelyi baleset esetére szóló biztosítás nélkül. Azóta több mint 100 000 munkást regisztráltak, az állam pedig mintegy 2,4 milliárd dinár adó- és járulékbevételhez jutott. A gazdák szerint azonban a bejelentés önmagában nem oldja meg a munkaerőhiányt, és sok termelő emiatt nem tudja teljesen kihasználni termelési kapacitását. Az adatok azt is mutatják, hogy a mezőgazdasági idénymunkákat leggyakrabban vidéki környezetből származó hazai munkavállalók, nyugdíjasok, munkanélküliek, diákok, valamint mindazok végzik, akik a mezőgazdasági munkák megnövekedett időszakában kiegészítő jövedelemre szeretnének szert tenni. . 85 éves korában meghalt Ratko Mladić, a boszniai szerb köztársaság hadseregének egykori parancsnoka, hágai elítélt. Családja több agyvérzése után azt kérte, hogy engedélyezzék szerbiai gyógykezelését, erre azonban nem kapott lehetőséget, közli a szerbiai RTV. Mladić 1992 és 1995 között a boszniai szerb köztársaság hadserege vezérkarának parancsnoka volt. A horvátországi, valamint a bosznia-hercegovinai háború idején több jelentős katonai hadműveletet irányított. A hágai törvényszék 1995. júliusában adott ki elfogató parancsot ellene, 1996. júliusában pedig nemzetközi elfogató parancsot adtak ki. 2011. május 26-án fogták el a Nagybecskerek melletti Lazarevo faluban. A pere 2012-ben kezdődött elsőfokú ítéletet 2017-ben hoztak ellene. Népirtás büntettében találták bűnösnek a szrebrenicai mészárlás miatt, amelynek során több mint 8000 bosnyák férfit és fiút öltek meg. Emellett elítélték a Szarajevó ostroma alatt a polgári lakosság ellen elkövetett terrorcselekmények miatt is. Ebben a több éves ostromban több mint 11500 ember vesztette életét. Az ítélet szerint Mladić felelős volt bosnyákok és horvátok üldözéséért, valamint ENSZ alkalmazottak túlszulejtéséért is. A bíróság megállapította, hogy kulcsfontosságú parancsnoki szerepet töltött be a bűncselekmények megtervezésében és végrehajtásában. Mladićot jogerősen életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték a II. Világháború utáni Európa egyik legsúlyosabb bűncselekmény sorozata miatt. Élete utolsó 15 évét börtönben töltötte. Alekszandár Vučić államfő néhány nappal ezelőtt azt kérte, hogy Mladić élete utolsó napjait otthon tölthesse, a kérelmet azonban elutasították.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Csütörtök van, így lassan megindul a hétvégi utazási hullám. Augusztus utolsó hétvégéjén egyszerre lehetnek úton a nyaralásból hazatérők, a kirándulók és a rendezvényekre indulók. Szombaton ráadásul Kiskunhalas és Szabadka között kerékpáros túrát, vasárnap pedig szabadkai félmaratont rendeznek. Ezért a térségben hétvégén a kerékpárosokra és futókra is fokozottan figyeljünk. Ne csak azt nézzük, szabad-e az út, azt is, ki lehet mellettünk, akit nehezebb észrevenni.
0: Időjárás.
2: A mai napon túlnyomóan napos meleg időt jeleznek a meteorológusok, a hajnali hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 34 Celsius fok körül alakul. A tisztán vízállás a Magyar Kanizsánál 129, Zentánál 203 cm magas. A mai napon nem érkezik front, de a magasban zajló erős melegedés hatására melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Az arra érzékenyek fejfájást, szédülést, migrént tapasztalhatnak, emellett fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak lehetnek. A fokozódó kánikula elsősorban a kisgyermekeket és az időseket terheli meg. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűzőnapon, könnyen napszúrást kaphatunk. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a reklám.

Most pedig indul a Pandaradar, ami igazán számít. Különleges égi jelenséggel búcsúzik augusztus, ma hajnalban négy részleges holdfogyatkozás volt megfigyelhető, a Föld árnyéka a hold korongjának jelentős részét eltakarta, ezért a hold elsötétült része vöröses, barnás árnyalatot is kaphatott. A jelenség Európa több részéről is látható volt. Augusztusban tehát az égbolt igazán kitett magáért napfogyatkozás, perszeidák és most holdfogyatkozás is szerepelt a mennyei műsorban. A NASA is az idei augusztus kiemelt égi eseményei között tartotta számon a mély részleges holdfogyatkozást. Egy kedves vajdasági hírrel folytatjuk. A tanévkezdés előtt új iskolatáskákat és tanszereket kaptak a hajdújárási lurkóház védencei. Néhány nap múlva megszólal az első csengő, ilyenkor pedig az új táska füzent vagy toll sokkal többet jelenthet egyszerű tanszernél, és talán ez az iskolakezdés egyik legszebb oldala. Amikor valaki azért segít, hogy egy gyerek örömmel indulhasson el az első tanítási napon. 5 nap után ma ér véget Zentán a Kultivál Kárpát-medencei ifjúsági találkozó és kulturális műhely. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet rendezvényén augusztus 24-e óta a Kárpát-medence különböző területeiről érkező fiatalok találkoztak, tanultak és dolgoztak együtt. A program ma délelőtt zárul. A nyár végére tehát nem csak fesztivál jutott Zentának, hanem egy olyan találkozó is, amelyből remélhetőleg új ötletek és új barátságok is hazautaznak a résztvevőkkel. Az elmúlt napok rendkívüli szárassága miatt több szabadtéri tűzzel küzdöttek Szerbiában. Szerdán 35 aktív tüzet tartottak számon, és volt olyan terület, ahol lakóházak kiürítésére is szükség volt. Az oltást az erős szél is nehezítette, ezért a hétvégi kirándulásoknál is fontos az óvatosság, száraz növényzet közelében egy eldobott cigaretta vagy gondtalanul használt nyílt láng is komoly tüzet okozhat. A természetben most tényleg egyetlen szikra is túl sok lehet. Augusztus utolsó hétvégéjén a rendezvények miatt is többfelé számíthatunk megnövekedett forgalomra. Szombaton rendezik a 15. Kiskunhalas Szabadka Barátság kerékpártúrát, a program már kora reggel megkezdődik és délutánig tart. Vasárnap pedig a futóké lesz Szabadka belvárosa a szabadkai félmaraton miatt. A hétvégén tehát különösen figyeljünk a kerékpárosokra és futókra, és ahol rendezvény miatt lezárásval vagy tereléssel találkozunk, ne az utolsó pillanatban próbáljunk időt nyerni. Inkább érkezzünk 5 perccel később, mint hogy valaki egyáltalán ne érkezzen meg. Egy hasznos helyi emlékeztető augusztus 31-éig lehet jelentkezni Magyar Kanizsán az idősebb korosztálynak meghirdetett okostelefon kezelői képzésre. A cél, hogy a résztvevők magabiztosabban boldoguljanak az okostelefon mindennapi használatával, vagyis hamarosan talán a nagymama mondja majd az unokának, várj csak, ezt megmutatom én neked. Egy érdekes tudományos hír érkezett a Galapagos szigetek térségéből. Kutatók mintegy 1000 évre visszanyúló korall adatokat elemeztek annak megértésére, hogyan változott az El Niño természetes éghajlati jelenség erőssége az évszázadok során. Az eredmények szerint az iparosodás óta jelentősen nőtt az El Niño változékonysága, ami segíthet jobban megérteni a szélsőséges időjárási események alakulását. A korall tehát nem csak szép, egy kicsit a Föld régi naplója is. Vasárnap a 9. szabadkai félmaraton kerül a térség sportéletének középpontjába. A futóverseny évről évre különleges látvány nyújt, hiszen a résztvevők szabadkai jellegzetes, belvárosi épületei között teljesítik a távot. Szombaton pedig kerékpárosok kötik össze Kiskunhalast és Szabadkát. Péntek van, tehát jöjjön a nagy hétvégi válogatás. Holnap augusztus 29-én szombaton 8 órától egészen 22 óráig rendezik meg a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapot a Tiszaparton.
Vadászati hagyományok, gasztronómia és egésznapos közösségi program várja a látogatókat. Ez most a Panda Radar kiemelt helyi hétvégi ajánlata. Ha holnap nem tudják, merre induljanak, a Tisza part jó célpont lehet. Na, erre a gyerekeket valószínűleg nem kell sokáig győzködni. Palacsinta Fesztivál szombaton 10 órától 23 óráig rendezik meg. Bácsföldváron a 17. Palacsinta Fesztivál a Szent Mihály Római Katolikus Templomnál. Versenyek, gyermekprogramok, művelődési műsor és esti koncert is lesz, és természetesen palacsinta minden mennyiségben. Lekváros kakaós, diós, innen már mindenki maga folytassa. Szombaton a felsőhegyi futballpályán sportnapot is rendeznek. Aki tehát a hétvégén inkább mozogna, mint palacsintát számolna, erre is van lehetőség, bár a kettő természetesen nem zárja ki egymást. Augusztus 28-án 1963-ban hangzott el Martin Luther King Jr. írás beszéde Washingtonban a Lincoln emlékmű előtt. A beszéd az amerikai polgárjogi mozgalom egyik legismertebb történelmi pillanatává vált. A mai jó hírünk hajdújárásról érkezik, a Nurkóház gyerekei új iskolatáskákkal és tanszerekkel készülhetnek az új tanévre. Egy táska önmagában hétköznapi tárgy, de ha egy gyerek úgy veszi a hátára szeptemberben, hogy tudja, valaki gondolt rá, már egészen mást jelent. Ha a hétvégén szabadtéri rendezvényre indulnak, a telefonukban érdemes lefényképezni az autón parkolóhelyét vagy a környezet egyik könnyen felismerhető pontját. Egy több órás rendezvény után meglepően könnyű elfelejteni, pontosan melyik utcában maradt az autó, főleg akkor, ha közben megettünk 6 palacsintát. Hány palacsintát tudsz megenni így gyomorra? 10? Nem, csak egyet, a másodikat már nem így gyomorra eszed. Ez volt a pénteki Panda Radar, ami igazán számít.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Ez volt a reklám.

Nem feltétlenül kell különleges program vagy nagy esemény ahhoz, hogy este azt mondjuk, ez azért jó nap volt. Néha egy találkozás, egy finom kávé, egy váratlan üzenet, vagy egyszerűen az, hogy valami végre úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Mai kérdésünk, mi az a dolog, amitől önnek egy teljesen átlagos napból jó nap lesz? Lássuk, önök mit írtak? Ha reggel nem kell kapkodnom, egy nyugodtan megivott kávé nálam már fél siker. Ezt Renáta írta nekünk Zentáról. Ádám a következőt írta nekem, az, ha munka után még van energiám valamihez, amit szeretek, nem csak hazamegyek és kidőlök. Marika Adáról a következő üzenetet küldte, ha felhív valamelyik gyermekem csak úgy, nem azért, mert kell valami, az mindig jól esik. Tomi is írt nekünk Oromról, egy jó naphoz nekem elég, ha süt a nap, szól a rádió, és senki nem idegesít fel délelőtt 9-ig, utána már bármi jöhet. Anett Horgosról a következő üzenetet küldte, ha megnevettet valaki, főleg akkor, amikor előtte semmi kedvem nem volt nevetni. Zsolt Palicsról írt nekünk, nekem egy esti séta a kutyámmal, olyankor valahogy a fejemben is helyükre kerülnek a dolgok. Név nélkül érkezett a következő üzenet, egy üzenet attól, akitől vártam, ennyi, attól már teljesen más tud lenni az egész nap. Tünde is írt nekünk, ha sikerül úgy összehozni a családi vacsorát, hogy mindenki egyszerre ül az asztalnál, manapság ez már kisebb logisztikai csoda. Dávid is írt nekünk Kanizsáról, nekem az, amikor valaki megköszöni, amit csináltam, egyetlen mondat, mégis egész napra tud adni egy kis pluszt. Kriszta is írt nekünk, ha találok parkolóhelyet elsőre, ne nevessenek, vannak napok, amikor ez maga a boldogság. Márk írt nekünk Felsőhegyről, egy jó zene az autóban, ha pont az a szám jön, amit szeretek, felhangosítom, és kész, már is jobb minden. Andrea is írt nekünk, nekem az, ha van legalább fél órám egyedül, nem azért, mert nem szeretem az embereket, csak néha jó, amikor senki nem kérdez semmit. Lajos írt nekünk Martonosról, ha este mindenki itthon van és jól van, ahogy telnek az évek, nekem egyre inkább ennyi kell egy jó naphoz. És írt nekünk még Peti is, egy finom ebéd, nem kell túl gondolni, jól lakott emberként sokkal szebb a világ. Emília a következő üzenetet küldte, nekem az, ha történik valami egészen váratlanul kedves, valaki rám mosolyog, előre enged, vagy csak mond egy jó szót. És az utolsó üzenet a mai műsorra név nélkül érkezett, ha este úgy fekszem le, hogy volt legalább egy pillanat aznap, amikor igazán jól éreztem magam, nekem akkor már nem volt hiába az a nap. Kávé, egy telefonhívás, közös vacsora, egy jó dal, séta, nevetés, és igen, még egy elsőre megtalált parkolóhely is. Talán pont ez a jó a mai válaszokban kiderült, hogy egy jó naphoz nem feltétlenül kell nagy dolog, néha elég egyetlen pillanat, amitől arra gondolunk. Na, ezért már megérte ez a nap. És ha ma még nem volt ilyen pillanatuk a napnak, még nincs vége. Köszönjük a válaszokat, folytatjuk egy jó dallal itt a Panda Rádió hullámhoztán. Maradjanak velünk!

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: 10 óra van.
1: Kedves hallgatóink, önök a palánkhírperceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Hogyan őrizhetők meg Szeged értékei úgy, hogy közben a város felkészüljön a jövő kihívásaira? Erre és számos, a város hosszú távú fejlődését érintő kérdésre keresik a választ az építő KIT Cluster konferenciáján augusztus 31-én. A Szeged kódja 1799-2100 című rendezvény a város történeti fejlődésének tanulságait kapcsolja össze a 21. század településfejlesztési kihívásaival. A konferencián 4 szekcióban összesen 28 előadó részvételével beszélnek többek között az épített és természeti környezetről, a város és az ember kapcsolatáról, valamint Szeged és térsége együttműködési lehetőségeiről. A szervezők célja, hogy a tudományos és szakpolitikai szempontok mellett a városban élő dolgozók, valamint az önkormányzati, üzleti és civil szféra tapasztalatai és véleménye is megjelenjen a párbeszédben. A rendezvény augusztus 31-én 14 és 18 óra között várja az érdeklődőket a Mátyás Corvinus Kollégium Szeged Vörösmarty utca 3 szám alatti épületében. Szeptember 8-áig lehet jelölni a Szegedi Tudományegyetem kiválóságait a JATE-díjra. A Karikó Katalin Nobel-díjából alapított elismerést idén is 3 kategóriában ítélik oda. Egy jelenlegi hallgató, egy jelenlegi oktató vagy kutató, valamint a JATE vagy az STE egykori hallgatója vagy oktatója kaphatja meg. A díj nem csak a szakmai és tudományos teljesítményt ismeri el, hanem az oktatói egy kis közösségi munkát, a mentorálást, a példamutatást és az emberi kvalitásokat is. Jelölést a JATE és az STE jelenlegi és egykori hallgatói, oktatói és kutatói tehetnek elektronikus vagy postai úton. A jelölések határideje szeptember 8. A díj mindhárom kategória győztesének 5000 amerikai dollár pénzjutalommal, műalkotással és díszoklevéllel jár. Ingyenes okostelefonkezelési tanfolyamot indít szépkorúak számára a felnőttképzők regionális hálózata. A képzés azoknak szeretne segítséget nyújtani, akik szeretnék magabiztosabban és önállóban használni az okostelefonjukat a mindennapokban. A tanfolyam során a résztvevők elsajátíthatják a készülék biztonságos és tudatos használatának alapjait, így a modern technológia kevésbé tűnhet bonyolultnak vagy bizonytalannak. A szervezők célja, hogy a szépkorúak számára is könnyebben elérhetővé váljanak azok a lehetőségek, amelyeket az okostelefon kínál. A tanfolyam ingyenes, így a jelentkezőknek a részvételért nem kell fizetniük. A jelentkezési határidő augusztus 31. További információ kérhető a 061 30 96 300-as telefonszámon, illetve személyesen a KNESA oktatási részlegén. Különleges kerékpáros programot rendeznek augusztus 30-án vasárnap délután az Ószegedi Erzsébetligetben. A találkozó középpontjában a gyermekek szállítására is alkalmas kargon kerékpárok állnak. A Liszt Ferenc sétány belvárosi híd felüli végén az érdeklődők 3 különböző elektromos Babru kurvi modellt is megtekinthetnek és kipróbálhatnak. A szervező azoknak is szeretne segítséget nyújtani, akik kargon kerékpárok vásárlásán gondolkodnak, de előtte saját tapasztalatot szereznének. Megfelelő érdeklődés esetén egy pedálos kargókerékpár is érkezik, amelyben egyszerre akár 8 gyermek is utazhat. A találkozó azoknak a családoknak is szól, akik szeretnék kipróbálni, milyen lehet együtt biciklizni a gyerekekkel. A már kargót használók pedig saját tapasztalataikat oszthatják meg az érdeklődőkkel. A szervező célja, hogy kötetlen körülmények között lehessen beszélni a kargókerékpárokról és a családi közlekedés lehetőségeiről. Az esemény vasárnap délután az Újszegedi Erzsébetligetben, a Liszt Ferenc sétány belvárosi híd felüli végén várja az érdeklődőket. Nyár búcsúszható batyús pikniket rendeznek augusztus 30-án Szatymazon a faluháznál. A délután 14 órától kezdődő programra családokat, baráti társaságokat és kollégákat is várnak. 15:30 Cseke Katinka és Zsiga László retróságerekkel idézi meg a magyar könnyűzene ismert korszakát. 16 órától veteránjárgányok találkozója és szépségverseny várja az érdeklődőket. A különleges járművek között gurulással érkeznek a faluházhoz. 17 órakor az Apollo Jam zenél, 17:30 pedig Farkas Gábor tart képes úti beszámolót Babettával, Nord Kapra címmel. A programot este 19:30-tól Kertmozi zárja, ahol Hogyan tudnék élni nélküled című filmet vetítik. A gyermekeket egész délután díjmentes ugrálóvár és élő csocsó várja, emellett palacsintaparti, fagyi, cukorka, büfé és kürtős kalács is lesz. A szervezők arra biztatják a résztvevőket, hogy családdal vagy barátokkal érkezzenek, és közösen búcsúztassák el a nyarat. A rendezvény este 20:30-ig tart. 15 mázsa három nyaras pontyot telepítettek augusztus 26-án a Kiszombori Vályogostóba. A jelentős hal telepítés után azonban ezúttal nem rendeltek el teljes horgászati tilalmat. A tókezelői egy új rendszert próbálnak ki, amelynek részeként augusztus 26-án 10 órától augusztus 30-án éjfélig sporthorgászat engedélyezett. Van azonban egy fontos szabály. A kifogott halakat elvinni tilos, a törpeharcsa kivételével. A horgászoknak tehát a megfogott halakat le kell fotózniuk, majd vissza kell engedniük a Vályogostóba. A kezdeményezés célja, hogy a jövőben a telepítések után se kelljen napokra teljesen beszüntetni a horgászatot. A mostani időszakban a halőri ellenőrzések szigorúbbak, ezért a horgászoktól fokozott együttműködést kérnek. A tókezelői azt szeretnék megvizsgálni, hogy a visszaengedésre épülő rendszer hosszabb távon is működőképes lehet-e. A horgászokat arra kérik, hogy tartsák be a szabályokat és az információt azokkal is osszák meg, akik esetleg nem találkoztak a tájékoztatóval. Kedves hallgatóink, önök a Palánkír perceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkír-szeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Balázsig legjobb zenéjét. Okay, get it? No. This is the station.
1: I'm Charlie XCX.
2: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.

Havas este lengeszellő, a világ oly szép, szememen könny ég, de csodás is volt ez rég. Az ajkam még piros volt, szívem fehér, valcert dalolt az ifjú vér, és virágról virágról.

A pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.

0: A térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Time flies when you're stuck.